0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozófőügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-re csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2%-ponttal emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körébe 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
2: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő új burkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. Közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
1: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa-György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságosá tegyék az iskolakezdést.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi Klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt. Volt-e?

0: csak hazai. Hazai slágerek most a Pax FM-en.
1: Gyere, ülj le ide mellém, én csak arra kérlek,

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöb építését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Szakmai napot és fajta bemutatót tartottak Szekszárdon, adta hírül a NAK. Csütörtökön a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének közös szervezésében került megrendezésre a kukorica és napraforgó fajta bemutató. A szakmai nap első részében a résztvevők közvetlenül a szántóföldön tekinthették meg a fajta sorokat, ahol a 9 fajta tulajdonos képviselői összesen 51 kukorica és 42 napraforgó fajtát mutattak be. Ezt követően szakmai előadásokkal folytatódott a program, ahol először dr. Hoffmann Richard, a Matek Kaposvári kampuszának munkatársa tartott előadást a vízmegtartás lehetőségei és kihívásai címmel. Ezután Horváth János, a Tolna vármegyei kormányhivatal vadászati, halászati és földművelésügyi osztályának munkatársa pedig kárenyhítési aktualitások címmel adott tájékoztatást. A rendezvény lehetőséget teremtett a gazdálkodók, szaktanácsadók és mezőgazdasági szakemberek számára a közvetlen tapasztalatszerzésre, a fajták összehasonlítására és a legfontosabb aktuális szakmai kérdések áttekintésére.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában ma délután 3:43-tól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik. A térség első számú nosztalgia műsora. A

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a zenekar és Birkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rock Wave és a Kacaj zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, António Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke Budapesten, írja az MTI. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi Hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
5: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, aki fel nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek fel a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
4: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd, a munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságossá tegyék az iskolakezdést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvég reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 29-e szombat van, 7 óra után járunk 9 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Beatrix, Erna, János és Kamilla nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki bármilyen apropó volt, de ünnepel. Az elérhetőségem 0629-411-001, SMS-en és Viber-en kereshettek zenei kívánsággal, de üzenetet is továbbítok, ha kéritek. Nézzük akkor az első blokkot 7 óra után, Tears for Fears, aztán Express és Dire Straits az előadók sora.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 24 perc van, nézzük a könnyű zenei eseménynaptár augusztus 29-i eseményeit, híreit. 68 évvel ezelőtt ezen a napon született Michael Jackson, amerikai popénekes zeneszerző, a Beatles Elvis Presley után a harmadik legnagyobb. Aztán 83 évvel ezelőtt, augusztus 29-én született Dick Halligan, billentyűs fúvolás és énekes, a Blood, Sweat and Tears csapatból. Aztán 68 évvel ezelőtt John Lennon és Paul McCartney mellé a Quarrymen zenekarba beszállt George Harrison is. 62 éve immár, hogy megjelent Roy Orbison Oh Pretty Woman című máig népszerű dala. 60 évvel ezelőtt a Beatles utoljára lépett fel egy San Franciscóban megtartott koncerten, és 39 évvel ezelőtt a Los Lobos zenekar feldolgozta a Bambát, melyel slágerlista vezetők lettek. Hát ezek az évfordulók, és ezekhez kapcsolódik a zene is. Természetesen Michael Jackson, aztán kiskereskedelmi kitérő után Beatles, Roy Orbison és Los Lobos.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt!

0: kettőtől egészen évfélig vár a tehetségművészeti korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a művészeti iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen évfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a Paks FM egyedülálló nosztalgia műsora. Suki Koktél.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.

0: Suki Koktél.
1: 7 óra 41 perckor jöhet egy kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. 86 éve született Benkó Sándor emlékére a Benkó Dixielandben előadásában The Jazz My Blues című feldolgozásukat. Hát ez forog Laci kedvére, aztán itt lesz még a blogban egy nagy kedvenc Bobby Goldsboro és tőle is az édesem, a Hani. Na de mindenek előtt próbáljuk elindítani majd itt a Benkó Dixieland. Ilyen se volt még, hogy a Suki Koktélban Dixieland zene szóljon. Íme!

Úgy néz ki, hogy nem is lesz ilyen, hogy Benko Dixielandben szóljon, nem indul el a track, úgyhogy jöjjön akkor a másodikként felkonferált Bobby Goldsból. Ne, itt vannak, megjöttek, kis okos

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 48, 49 percon, két felvételre még maradt időnk, de még mielőtt elindítom a dalokat, szíves figyelmetekbe ajánlom az időjárás jelentést. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap, elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19-27 fok között valószínű, a vételkörzet hőmérője 23 Celsius fokot mutat, és akkor az ígért két felvétel, Baltimore és Korál az előadók. Tarzan Boy-jal folytatódik a koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöb építését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Útlezárás és forgalomkorlátozás lesz holnap Pakson. Vasárnap reggel 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetségtánc műhely rendezvénye miatt, tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es jelű és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon fognak közlekedni. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan induló járatok a Táncsics Mihály utcán keresztül fognak járni. Az érintett járatok esetében minden irányban ki fog maradni a gyógyfürdő megnevezésű megállóhely. Helyette a lakótelep irányából közlekedve a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából közlekedve pedig a szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a társaság az utasok számára. Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában ma délután 3:43-tól.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 29-e szombat van, 8 óra után járunk 10 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnapjukon Beatrix, Erna, János és Kamilla nevű hallgatóinkat. Sok boldogságot kívánok ezen kívül mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Elérhető vagyok a 0629411001-es SMS és Viber vonalon. Lehet zenét kérni, vagy üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok, kéritek. Nézzük az első blokkot 8 óra után. Rubesz a zenegépről fog muzsikálni, aztán itt lesz még Komár László és az Abba is, mégpedig az Eurovíziós Dalfesztivál győztes dalával 1974-ben készült Waterloo-val.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 19 perckor nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket és könnyeket legalábbis a következő percre, hiszen kívánságot teljesítek. Szia kedves Suki, szép reggelt! 83 évvel ezelőtt született Richard Wurm Halligan, amerikai zenész, zeneszerző, a jazz-rock műfaj képviselő, Blood, Sweat and Tears együttes alapító tagja, aki sajnos 4 éve nincs közöttünk. Mai reggelen a Blood, Sweat and Tears 69-ben megjelent kislemezéről szeretnék kérni a zenekar második énekesének, David Clayton Thomas szerzeményét, aki sajnos 2 hónapja itt hagyott bennünket örökre. Daluk címe Forró kerék, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi szavasra. Hát nekifutunk ennek a kívánságnak, utána itt lesz Fenyő Miklós és a Valentin Brothers is, de mindenek előtt Blood, Sweat and Tears.

Hát ez nem igazán akarja az igazságot, úgyhogy vegyétek úgy, hogy lejátszottam ezt a felvételt, mivel nem indul el ez a track sem. Jöjjön akkor Fenyő Miklós, Fiatal a nyár című opusza. Box FM.

0: Rocky Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8:30 van, még egyszer neki ugrok ennek a kívánság teljesítéses sztorinak. Reményeim szerint harmadikra, három a magyar igazság, harmadikra talán már tudok egy szolgáltatást is biztosítani, ha tudok. Szia, kérek, divat a mini János. Kedves János, hogyha minden igaz, divat lesz a mini Aracki László jó voltából, ha nem, akkor jön majd Máté Péter, egyébként is jön majd, és Bob Merli is a blogban. Na nézzük akkor, hogy indul a mandula. Hát ez a kívánság műsor most nem akar összejönni. Ahogy mondtam, akkor induljon Máté Péter.
0: Suki Koktél.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 36 perckor nézzük az esemény naptár augusztus 29-ei híreit. 592 évvel ezelőtt megszületett Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. 88 éve immár, hogy nincs közöttünk, Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 77 évvel ezelőtt augusztus 29-én Szovjetunió végrehajtotta első sikeres atombomba kísérletét. Elkezdődött a hidegháborús fegyverkezés. És 29 évvel ezelőtt meghalt Marton Frigyes, kétszeres Jászai Mari díjas rendező, színházigazgató, a Rádió Kabaré Színházának alapító tagja. Hát ezeket gondoltam megosztani, meg azt, hogy újabb három felvétel, Szulák Andrea, Afik Simon és a Head Away az előadók sora.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, egy számra maradt idő, és ez az egy szám nem más, mint a Bergentitől a 73-ban készült iskolatáska. Nem izgatás, hanem egyáltalán figyelemfelhívás, hogy kettőt kell még aludni, és kezdődik az iskola. Remélem sokan örültök neki, gyerekek. Addig is még elindítom a zenét, figyelmetekbe ajánlom, hogy hamarosan jön Robi a hírekkel, aztán pedig érkezik Krista az Életmód magazinnal. További jó rádiózást, kívánságukat meg majd megpróbáljuk holnap összeszedve teljesíteni, ha sikerül. No, nézzük akkor Bergendi iskolatáska. Szép napot, szevasztok, holnap találkozunk, ha igaz.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
3: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-re csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2% ponttal emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körébe 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi Hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
1: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő új burkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük az önkormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
4: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép szombat délelőttöt és jó rádiózást a mikrofonnál, ahogyan megszokhattátok, szombatonként 9 után Pusztai Krisztina itt a Paks FM-en. Indul az Életmód magazinunk, amelynek első órájában programajánlót, életképek, tinédzser országból rovatot, kalendárium rovatot is hozok. Ma van a gerjeni nyárzáró forgatag, holnap pedig Pakson a nyár utolsó igazi közösségi délutánját tartják. Részletek hamarosan.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon augusztus 29-én a Gerjeni faluközpontban nyárzáró forgatagot tartanak. Egész nap hinták, ugrálóvár, horgászat, játékárusok, édesség, sok-sok finomság várja gyerekeket és persze a felnőtteket is. Felállított színpad lesz a téren. 10 óra 30 perctől a Holló Együttes interaktív gyermekműsorát láthatjátok. 14 óra 30 perctől a Pengő és Bunkó gyermekműsor következik. Aztán DJ testzenél 16 órától egészen 22 óráig. Tehát Gerjenben is elbúcsúztathatjátok az idei nyarat. A holnapi napon augusztus 30-án Pakson a nyár utolsó nagy közösségi délutánját tartják, tehetségművészeti korzó lesz 14 órától. A helyszín a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola telephelye, a Tolnai út 2-es szám alatt a gimnáziummal szemben, a belépés ingyenes a programra, 14 órakor kezdődik egyébként a korzó, színes családi programokkal várnak titeket, lesz népi játszótér, népviselet próba, veterán autók és motorok bemutatója, népi kézműves foglalkozásokat is tartanak, megnézhetitek a népi hangszert készítést, és fotósarokkal is készülnek. 15 órától interaktív táncház kezdődik, 16 órától pedig népviselet bemutatót tartanak. 18 órától nézhetitek meg a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek bemutatóját, 19 órától pedig utcaszínház kezdődik, a Sárkeresztúri Sárkör Színtársulat bemutatja Molnár Ferenc 1-2-3 című darabját. 21 órától a Field Salsa lép színpadra, latin ritmusok, vidám hangulat és tánctanítás is lesz. 21 óra 30 perctől pedig boogie party kezdődik Mikósa Sándor Zsolttal. Augusztus 31-én pedig nyárbúcsúztató vigadalomra várnak titeket az Atomtérre 15 és 19 óra között. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ szervezi ezt a bizonyos rendezvényt, ami ingyenes. Az Ökocsiga játszóház által biztosított játékok valódi élményt nyújtanak majd a gyerekeknek, lesz kültéri zene, amit zombi biztosít, a rendőrség pedig bűn és baleset megelőzési prevenciós programmal készül, és finomságok is várnak rátok ugyanitt. Kellemes kikapcsolódást!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek Tinédzser Országból hallgatóit.
1: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk. Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert ugye a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazott gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog, viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és ő elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e, és ahogy bejött a tesi öltözőbe, körülbelül látszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá, de így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam. Mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, hogy engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd föl annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
1: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája, te börtönmisszionáriusként rólad ezt tapasztalod?
3: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett a családjáért.
2: A család kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
3: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogyha oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
1: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
3: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív. Egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció. De ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem, az öcsémet, ő sokat dolgozott, nem volt otthon, de ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit tudom, beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg egy családban, egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél, indulásnál, hogy az minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablet. projektet, vagy az egyéb dolgokat,
3: ez világos,
2: mert
3: ez
2: különben
3: világos.
2: Nem lesz minőségi idő.
1: Sanna Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
4: Egyre gyakrabban, sajnos.
1: Ez, mit kell ez alatt értenünk?
4: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
1: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
4: nehezen,
1: lehet ezt...
4: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
1: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogy ha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. Stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
4: Hát munka flúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitást hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
4: Annyiban kapcsolni kell ezt, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
3: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek, tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb, sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarc élmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
1: Vagy más szekáljanak, mással foglalkozunk.
3: Máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
3: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld-lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma... én vagy belőled nem lesz semmi egy életen át.
3: Elég, ha kinevetnek. Igen, igen, ilyesmi.
4: Elég egy nevetés, mert utána volt, bocs, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Uh-huh. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek, és ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős voltam, még abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást, és miatta az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután a másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
1: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmódmagazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket. Nézzük, hogy milyen események kapcsolódnak a mai dátumhoz. 592 éve jött a világra Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. 500 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte a második Lajos király vezette magyar hadsereget, a király életét vesztette. 485 éve történt, hogy a török szultán csellel elfoglalta Budát, amely 145 évig a török uralom központjává vált. 141 éve szabadalmaztatták a világ első benzinmotoros kerékpárját, így kezdődött a motorkerékpár karrierje. 111 éve született Ingrid Bergman, háromszoros Oscar-díjas svéd filmszínésznő, aki 67. születésnapján hunyt el, tehát halálának évfordulója is van a mai napon, és 88 éve távozott az élők sorából Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere, illetve 33 éves lenne a mai napon a One Direction egykori zenésze, aki később szólókarriert is kezdett, Liam Payne, és sajnos 2024-ben tragikus körülmények között elhunyt, a következő dallal ráemlékezik.

0: Paks FM, ami összeköt minket, uniós körútja során az Európai Tanács elnöke Budapestre érkezik. A részleteket Tokai Robi hírszerkesztőnktől hallhatjátok 10 órakor, aztán folytatódik Életmód magazinunk, amelyben Tóth Rita életmód tanácsadóval arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk, ha a környezetünkben notórius panaszkodókkal kell rendszeresen együtt töltenünk időt, akár a munkahelyünkön, vagy vannak ilyen ismerőseink, barátaink, és annak is utána járunk, hogy mit tehetünk akkor, ha esetleg pont ránk jellemző ez a szokás. Részletek a hírek után, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Életmód magazin.
2: Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
3: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: Szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos lágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Faunadísz állatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson, a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Faunadísz állatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
5: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
6: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel António Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke Budapesten, írja az MTI. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöbépítését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szint bántja a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Útlezárás és forgalomkorlátozás lesz holnap Pakson. Vasárnap reggel 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetségtánc műhely rendezvénye miatt, tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es jelű és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon fognak közlekedni. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan induló járatok a Táncsics Mihály utcán keresztül fognak járni. Az érintett járatok esetében minden irányban ki fog maradni a gyógyfürdő megnevezési megállóhely. Helyette a lakótelep irányából közlekedve a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából közlekedve pedig a szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a társaság az utasok számára. A helyiek összefogásával mégis megrendezhetik a szüreti napokat Tamásiban, miután a városvezetés a hét közepén még a program törléséről döntött. Csütörtök este a városvezetés a szüreti napok elmaradásáról hozott döntést. Porga Ferenc polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai körül kialakult vádaskodó közhangulat miatt a Tamási Városért Közalapítvány teljes kuratóriuma lemondott. A döntést követően a helyiek szervezkedni kezdtek a közösségi médiában, és számos felajánlás érkezett a rendezvény megmentésére. A reakciókra válaszolva Porga Ferenc polgármester videóüzenetben javasolta, tegyék félre a sérelmeket és a pártpolitikát, és a tamásiak közösen szervezzék meg a szüreti napokat. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa-György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságosá tegyék az iskolakezdést.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Robinak köszönjük a híreket, folytatódik az Életmód magazinunk, és ahogyan ígértem nektek az előző óra végén, Tóth Rita életmód tanácsadó állandó visszatérő vendégünk érkezik hozzánk ebben az órában. Arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk, ha a környezetünkben notórius panaszkodókkal van dolgunk, rendszeresen találkozunk velük, esetleg van ilyen munkatársunk vagy ismerősünk, és mi van akkor, hogyha ez a szokás pont ránk jellemző? Tartsatok velünk, a mikrofonnál Pusztai Krisztina. It's too hard to sleep.

0: felvettünk négyet, a kell Beginek használja, rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Sokak szerint az egyik legnépszerűbb magyar sportág a panaszkodás, a mindig mindenben problémát kereső és a problémát mindig mindenben meg is találó, folyton siránkozó emberek, akik sportot űznek a panaszkodásból, és példaértékű odaadással bizonygatják önmaguknak és a környezetüknek, hogy minden rossz, kivéve a saját hozzáállásuk, na ők a panaszkodók. Hogy valóban túl sokat panaszkodik-e a magyar, és hogyan szokhatunk le erről a szokásunkról, arról egészség és életmód magazinunkban Tóth Rita kineziológussal, mediátorral, Life és Business Coach-sal beszélgetünk.
2: Ez benne van valamilyen módon, hogy a történelmünk miatt, de panaszkodásról, például Mérő László professzor szociális kódként is beszél, hogy egy nemzet, nép hogyan szokta megoldani a problémáit. A magyar panaszkodik. Egy amerikai az mosolyog, keep smiling, tehát ő mindig mosolyogni fog.
3: Túl kell lépni rajta.
2: Egy olasz az még nagyokat hantázik, még akár nagy gesztusokkal azt is elmeséli, hogy hú, az még jobb, mint ahogyan egyébként áll a helyzet.
3: És a panaszkodás, vagy az, hogy kibeszéljük, ugye említetted, hogy kibeszéljük a problémáinkat, hogy a kettő között azért van különbség, és amikor kibeszéljük a problémáinkat, hogyan nem csúszunk át panaszkodásba?
2: Odafigyeléssel. Meg néha át is csúszhatunk. Itt a panaszkodáson, ami már idézőjelesen kóros, akkor beszélünk, amikor tulajdonképpen az az ember a másik figyelmére vágyik. Nem akarja megoldani azt a problémát. Sőt, ha ajánlasz neki valamilyen megoldási lehetőséget, akkor azt el is utasítja. Igen, de ezt azért nem mert. És még meg is magyarázza, hogy miért nem tudja megoldani. Akkor panaszkodok, vagy akkor valóban megbeszélem a problémáimat, mondjuk bizonyos helyzet, be, ami szükséges, tehát egyáltalán nem kell magunkba zárni a problémákat, az például attól függ, hogy határozzuk meg, hogy tehetek, vagy nem tehetek valamit. Egy olyan dologért például, hogy esik az eső, nem tehetek, tehát az egyértelműen panaszkodás, vagy hogy nagy a forgalom, vagy lekéstem a busz. Tehát tettem, vagy nem tettem érte? Tehetek, vagy nem tehetek? Másik, hogy elfogadom, vagy változtatok-e? Panaszkodó ember nem akar változtatni. Nem akarja fölvállalni azt a felelősséget, hogy ő tehet magáért. Még abban az esetben sem, hogyha esetleg ő a hibás a kialakult helyzetért. Mert ugye lehetek én a hibás, meg lehet más a hibás. Ha más a hibás, akkor az megint átcsúszok panaszkodásba, mert attól, hogy elmondom, hogy ő miben hibázott, attól a helyzet még nem fog javulni.
3: Baj, hogyha túl sokat panaszkodunk. Mi lehet a következménye?
2: Nagyon érdekes, lelki és testi következménye is lehetnek. Ugye a lelki következménye az, hogy egy ilyen negatív spirálba, egy ilyen ördögi körbe kerülünk, mindig csak a negatív történésekre fókuszálunk, és ez egy ilyen depresszív hangulatba tud elvinni minket. És ezáltal, ahogyha sopánkodunk, panaszkodunk, a jövőképünket is rontja, még inkább meg tudunk maradni ebbe a depressziós csapdában. Benne tartjuk magunkat az aktuális helyzetbe, hiszen nem a megoldási lehetőségeken a tovább lépéssel foglalkozunk, hanem csak ismételgetjük, mondjuk a panaszt, és ugye hát szokták mondani, hogy vannak ilyen emberek, akik bevonzák a rosszat. Hát egy biztos, hogyha csak a negatív dolgokra fókuszálunk, csak azokkal foglalkozunk, akkor nem is nagyon jöhet más, csak a rossz, illetve még ha jó lenne sok esetben, azt is rossznak értelmezzük.
3: És olyan, mintha ilyen sötét felhő fel a fejünk igen. fölött mászkálnánk,
2: sétálnánk,
3: és mindig
2: igen.
3: esne ránk az eső.
2: Igen.
1: Hogy a rendszeres panaszkodás hogyan hat a testi egészségünkre, erről is beszélgetünk még a folytatásban Tóth Rita életmódtanácsadóval, a Paks FM életmód magazinjában.

0: Manás FM, ami összeköt minket. Életmód magazinunknak ebben az órájában a panaszkodásról foglalkozunk, amit a magyarok sportágának is szoktak nevezni egyik sportágának. Hogy mi a különbség a panaszkodás és a nehéz élethelyzetünk a dolgaink kibeszélése között, erről már beszélt nekünk Tóth Rita életmód tanácsadó, a folytatásban pedig arról is szó lesz, hogy a testi egészségünkre milyen hatással lehet a rendszeres panaszkodás.
1: Panaszkodás hatására a szervezetünk ugyanebbe a küzdj és menekülj stressz reakcióba kerül, kortizol hormont termel, felszabadul, és mellékhatásaként hatalmasan magas lesz a vérnyomásunk, a vércukorszintünk, az immunrendszerünk pedig gyengül. Tehát aki mindig negatív és panaszkodik, egyszerűen a saját egészsége ellen is tesz. Illetve egy nagyon érdekes kutatásról olvastam a Stanford Egyetemen, azt állapították meg, hogy a panaszkodás átéri az idegsejtek közötti kapcsolatokat, az idegpályákat. Ugye, ha sokszor csinálunk valamit, akkor azok az idegpályák megerősödnek. Ezt, ők ehhez azt a hasonlatot használták, hogyha folyóparton át szeretnék kelni, mindig ugyanott, akkor ugye nem hol itt fogok átmenni, hol ott, hanem egy masszív hidat építek, amilyen minden alkalommal, bármilyen időben át tudok menni. És az örökös panaszkodás és negatív hozzáállás ezeket az idegsejteket, idegpályákat rögzíti, erősíti meg, és ezáltal, mivel az agyunk az úgy működik, minden egyes helyzetre nem talál ki új megoldást, hanem használja automatikusan tudatalatt a régieket, és ezáltal arra megerősített idegpályára mindig visszacsúszunk. Mindig visszacsúszunk, és csak tudatossággal lehet ebből kijönni, hiszen még a testünk is alkalmazkodik ehhez a negativitáshoz.
0: Azon túl, hogy sem a testünknek, sem a lelkünknek nem teszünk jót a rendszeres panaszkodással, a környezetünknek is nehézséget okozunk. Erről is beszélgetünk egy kis zene után Tóth Rita életmódtanácsadóval a Paks FM életmód magazinjában.

0: Paks FM, ami összeköt minket, életmód magazinunknak ebben az órájában a panaszkodás a témánk, hogy milyen hatással lehet az állandó panaszkodás az emberi kapcsolatainkra, és miként alakul ki ez a viselkedés, illetve mit tehetünk akkor, ha ilyen ember él a környezetünkben, kiderül a következő néhány percben. Életmód magazinunk vendége továbbra is Tóth Rita, életmód tanácsadó.
1: Panaszkodás nagyon sok esetben ilyen szociális elvárás is például Magyarországon, hogy nem elég, hogy nem mondhatom meg, jól vagyok, vagy sikerem van, hanem még inkább azt mondom, hogy jó, igen, lehet, hogy megnyertem a lottózást, de nekem úgy fáj a térdem, hogy te el se tudod képzelni. Tehát Magyarországon ez egy elvárás, hogy ne dicsekedjünk. Szemben egy amerikai az biztos, hogy el fogja újságolni, hogy milyen sikereket tudott elérni. Ez a panaszkodó, önsajnáltató viselkedés azért szokott kialakulni, mert eleve egy negatív önképe van ezeknek az embereknek. A figyelemre vágynak, szeressék őket, figyeljenek rájuk, hallgassák meg őket. Ezt látták a szülőktől a társadalomba, mindenki panaszkodik, akkor én is panaszkodom, mert akkor fogok kilógni a sorból, hogyha nem. És bizony egy idő után ez egy ilyen hiedelemmé átmegy, hogy velem csak rossz dolgok történnek, ugye megint általánosítok, és bizony akkor rossz dolgok fognak történni velem.
2: Az ilyen emberek az energiavámpírok?
1: Igen, igen. Például ők az energiavámpírok, hiszen ugye hogy zajlik egy ilyen panaszkodós emberrel a beszélgetésünk? Ő elkezdi hajtogatni, hogy de fáj a térdem mondjuk. És akkor, hát jó, az elején azt mondjuk, hogy igen, rendben, sajnálom, és elkezdek mondjuk neki egy krémet ajánlani, ami az én térdemen használt. Erre azt fogja mondani, hogy igen, de az enyémre az nem jó. Nem tudunk átmenni egy olyan helyzetbe, hogy konstruktívan beszélgessünk, akár megoldjuk a problémát, hiszen a panaszkodó ember nem megoldani szeretné, ő azt szeretné, hogy áldozat lehessen, ő azt szeretné, hogy egy kicsit foglalkozzunk vele, hogy ő panaszkodhasson. Hiába mondom el neki a véleményemet, hiába javaslok bármit, tanácsokat osztogatok, nem fogok tudni. Úgyhogy itt az az egyetlen egy lehetőség, hogy végighallgatom, igen, biztosítom a szimpátiámról, és mondjuk elkezdek valami másról beszélni, az aktuális teendőnkről, mondjuk egy munkahelyen beszélgetünk, vagy egy teljesen semleges témáról, hogyha utcai ismerettségről beszélünk.
2: De akkor egy idő után a panaszkodós ember azt vesz észre, hogy nincsenek emberi kapcsolatai, elüldöz így mindenkit maga mellől, vagy hát a többséget.
1: Így van, tehát ez egy ilyen borzasztó ördögi kör, hogy figyelemre vágyok, és mégis azokat az embereket, akik egyébként figyelnének rám, akár családtagjaink, inkább elkerülnek minket. És akkor ebből lesz olyan helyzet, fiam mesélt, hogy egyszer este jött haza a busszal, és akkor a teljesen üres buszra felszállt egy néni, aki odállt Olivérhez, és mondta neki, hogy ő oda akar leülni. Hát természetesen fiam átadta neki a helyét, majd utána elkezdte szidni a mai fiatalokat, és az egész világot, és neki állt panaszkodni. Egyszerűen szegénykém annyira ki volt éhezve, nem volt kivel beszélgetni, hogy az egy szem fiamba kötött bele a buszon.
0: Hogy hogyan tudjuk észrevenni azt, ha túlságosan sokat panaszkodunk mi magunk, és egyfajta életformává vált ez már, és hogyan változtathatunk, erről is lesz még szó az Életmód magazinban.

0: Életmód magazin.
1: Életmód magazinunk vendége továbbra is Tóth Rita életmód tanácsadó, akivel a panaszkodásról beszélgetünk, ami sokaknál egy állandó viselkedési forma, már-már életformává vált, hogy mit tegyünk akkor, ha saját magunkat kapjuk panaszkodáson, hogyan tehetünk ellene, erről is beszélgetünk a folytatásban Tóth Ritával.
2: Bár van, aki már eljutott oda, hogy tudja, hogy ez nem jó, és igyekszik figyelni rá, de van, hogy még akkor sem vesszük észre, mert olyan önkéntelenül, tehát a köznyelve is ez van benne, hogy rögtön abba csúszunk bele, hogy jaj, nyáron meleg van, télen hideg van, tehát mindig valami probléma van vele, de meg lehet próbálni kilépni. Például volt egy amerikai lelkész, aki egy olyan kihívást intézett a hívei felé, akik nagyon negatívak és pesszimisták voltak, hogy hát ilyen játékszerűen, hogy tegyenek az egy kezükre egy gumit, amikor észreveszik napközben, vagy bármikor, hogy panaszkodnak, akkor a gumit tegyik át az egyik kezükről a másikra. Tehát ugye legyen egy cselekvéshez kötve. És ezt próbálják meg 21 napig. Nagyon becsületes volt a lelkész úr, mert bevallott, hogy neki egy év kellett, hogy 21 napot kibírjon panaszkodás nélkül. Egyébként erről könyve is jelent meg Magyarországon, és ebből egy világra szóló kihívás lett, hogy ezt ki tudja megoldani. Nagyon-nagyon nehéz. Én például javasolnám, hogyha egy ilyet elkezdünk, akkor a barátainkkal, baráti körrel vagy családdal együtt csináljuk, mert hát egyrészt mindent jobb együtt csinálni, illetve tudjuk egymást figyelmeztetni, amikor mondjuk elsiklott a figyelmünk egy panaszkodás
3: igen,
2: fölött.
3: Pont ez jutott vagy eszembe, hogy vajon rájövök-e, hogy én most panaszkodok?
2: Így van, így van. Néha rájövünk, néha szólni kell, illetve az is érdekes dolog, hogy lehet, hogy én nem panaszként élek meg és mondok valamit, viszont más panasznak éli meg, hát ő nem tud segíteni rajta, nem tud mit hozzátenni, akkor azt mondja, hogy mit panaszkodok én itt neki. És tényleg, hogyha azt szeretnénk, hogy jobb életünk legyen, jobb kapcsolataink legyenek, akkor egy derűs, akár humoros, a humor például egy nagyon
3: az jó... Önirónia.
2: Az önirónia, az már humornak meg egy külön fajtája, de egyszerűen nézzünk olyan videót vagy filmet, amin nevetni lehet, olvassunk el egy-két viccet, és inkább a viccet meséljük, ne a panaszainkat. Sokkal-sokkal több ember lesz körülöttünk, és sokkal pozitívabb, jókedvű embernek fognak tartani minket, akihez szívesen akarnak szólni, oda tartozni, együtt lenni, és ugye, hogyha változtatunk a szavainkon, a gondolatainkon, akkor az életünk is változni fog, teljesen más minőségi tud lenni.
3: Esetleg az jó módszer lehet, hogyha mondjuk azon kapjuk magunkat, hogy panaszkodunk, vagy úgy érezzük, hogy nekünk borzasztóan rossz, hogy belegondolunk abba, hogy azért nagyon sok más ember van, akinek nálunk sokkal nagyobb problémái vannak, és mégsem így áll hozzá ezekhez a problémákhoz. Ugye nagyon sokszor találkozunk mondjuk a Facebookon, vagy az interneten is ilyen videókkal, illetve ilyen felhívásokkal, hogy azért gondolkodjunk el azon, hogy mi is a mi problémánk, és az probléma egyáltalán.
2: Igen, vannak olyan embertípusok, akiknek ez abszolút használ. Abban a pillanatban tulajdonképpen racionálisan elemzi a helyzetét, és rájön, hogy hát igen, ezért nem kéne panaszkodni, de van, akinek ez nem okoz vigaszt, hogy másnak nála rosszabb. Én azt javaslom, mindenki magára figyeljen. Ha neki ez egy jó módszer, hogy rájön, hogy másnak rosszabb, használja. Van, aki csak még rosszabb helyzetben. Nekem ilyen rossz, de másnak is. Az egész világ rossz. És egy még mélyebb panaszkodás, depressziós hangulatba kerül tőle.
3: Így a beszélgetésünk végén mit tanácsolnál, hogyan összegeznéd ezt a témát?
2: Tegyünk különbséget, hogy mi a panaszkodás, és mi az, amikor a problémáinkat megosztjuk mondjuk egy baráttal, mert bizony arra nagyon nagy szükségünk van. Vannak olyan helyzetek, egy szakítás, egy gyász, ahol meg kimondottan nagy szükség van arra, hogy a szeretteink meghallgassanak, és segítsenek nekünk akár tanácsokkal. És ugye pont itt van a különbség. Ha én azokat a tanácsokat próbálom megfogadni, ha úgymond jól esik a vállán kísírni magam, de utána fel tudok ebből állni, akkor nem lárpurlár panaszkodom, hanem akkor

0: szokássá vált nálunk. Erről beszélgettünk Tóth Rita életmódtanácsadóval magazinunkban.
1: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Életmódmagazin.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat, és új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki vadonatúj módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. Ezekről a témákról biztosan szó lesz, de megvizsgáljuk majd a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait is. Megnézzük azt is, hogy a Duna teljes szakaszán hány vízlépcső működik, és Európa déli régióiban a nyári tűzesetek valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig, ezt állítja egy friss tanulmány. Természetesen ezzel is fogunk foglalkozni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben. Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a bugie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
6: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a Központi Gyomozófőügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöbépítését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szint szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket. Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Folytatódik a Paks FM életmód magazinja. Én Pusztai Krisztina vagyok, ebben az órában pedig Iszak Csilla természetgyógyásztól hallhattok jó tanácsokat a gyomorbántalmakkal kapcsolatban. A gyomorbántalmak és azoknak a lelki okairól is lesz szó.

0: A gyomor esetleges problémáival és emésztési zavarokkal foglalkozunk. Iszak Csilla természetgyógyász különböző teakeverékeket is ajánl azoknak, akiknek panaszaik vannak.
1: A gyomor, a vékonybél, illetve a vastagbél problémáiról is ejtsünk egy kis szót. Tehát úgy szoktuk megfogalmazni, hogy emésztési probléma. Na most emésztési probléma tulajdonképpen egyfajta pszichoszomatikus problémáról van szó, ugyanis az egész emésztési rendszerünk úgymond meghibásodása, feltéve, ha nincs mérgezés, illetve nem eszem túl magamat. Tehát valamiféle olyan lelki hozzáállás az élethez, ami alapján az élelmet nem tudom megemészteni. Tehát ez lehet nagyon gyakran stresszfaktor, de ha jól megnézzük, akkor konkrétan is el lehet mondani, hogy mi a probléma. Ha a gyomorral kapcsolatos problémákat sorolnám fel, akkor tulajdonképpen, amikor az ember azt mondja, hogy baráti társaságban, bárhol is azt mondom, hogy te képzeld, hát nem tudom megemészteni, hogy az életemben ezek a dolgok történnek, tehát a magyar nyelv olyan gyönyörűen mutatja, hogy nem tudom megemészteni azt, ahogy velem beszéltek, ahogy bántak, ahogy nem tudom, kinél mit. Tehát nem tudom meg, és valóban a gyomor nem is tudja megemészteni mindazt, ami a dolga lenne. Na most aztán ennek, hogy mondjam, folyamodványa lehet az, hogy különféle gyomor problémák lesznek. Nagyon gyakori sajnos például a reflux, ami egyfajta túlzott savtermelődéssel jár. Ilyenkor azt a kérdést kéne feltenni, hogy tulajdonképpen milyen fontos probléma van az életedben, milyen félelmed van az életedben, ami ennyire mar téged. Mert ki marja gyakorlatilag a gyomrot a túl sok sav, megemészti önmagát, és elkezdődik egy fekélyesség, egy fekélyes probléma a gyomrom. Na most, tehát annyira szépen lehet látni, hogyha ennek a lelki dolgait is, tehát felteszem a kérdéseket, hogy mi az, amit nem tudok megemészteni az életembe, mi az, ami mar az életembe, vagy például a gyomor égés. Égető problémák, égető félelmek vannak valahol a nyakamba, amiket nem tudok megoldani. Na most tehát miért? Ugyanis nem csak a táplálékot emésztjük, hanem az életet is emésztjük, az új információkat. És az új információ, ha nincs megemésztve, akkor az gyakorlatilag a pszichoszomatikus problémának az egyértelmű okozója. Aztán következik a vékonybél. A vékonybélben egyfajta felszívódási folyamat folyik. Itt tulajdonképpen az, hogy mi az, amit nem kapok meg az élettől. Mi az, amibe izgulhatok és félhetek tőle, hogy nem kapom meg azt a fajta dolgot, nem válik a véremmé. Ugyanis a vékonybélnek az a feladata, hogy mindaz, amit a gyomor megemésztett, tovább menve felszívódjék, és bejusson a véráramba. Mi az, ami nem válik a véremmé? Mi az, ami nem lesz az enyém? Pénz, állás, kocsi, ház, stb. Párkapcsolat. Hát nem jut egy olyan pár, akit szerettem volna. Tehát borzasztó. Tovább menve még gyorsan vastagbél. Vastagbélnél ugyanez a dolog, ott meg az elengedés. Mi az, amitől félek elengedni? Ez a szorongás, magyarán a szorulás. Szorulás, szorongás, nem engedem el egyik részről, másik részről pedig tulajdonképpen a vastagbélnek ugye van egyfajta ürítő szerepe, tehát amire már nincs szükségem, salakanyag kiürül szépen. Na igen ám, de tulajdonképpen azért ez egy piszok, ez egy kosz, ez egy valamiféle szemetet ürítek, tehát az életemben mi az, ami úgymond szemétség, amit én úgy élek meg, hogy velem ez nem történhet meg, hát nem igaz, hát ez nem igaz, hogy velem történhet, na most ezek azok a dolgok, amiken problémaként rágódok.
0: A gyomorbántalmak lelki eredetéről beszélt nekünk az előző percekben a Paks FM-en Iszak Csilla természetgyógyász, hogy mi lehet a megoldás, erre is kitér hamarosan a szakember.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Tovább hallhatunk jó tanácsokat Iszak Csilla természetgyógyásztól a gyomorbántalmakkal kapcsolatban. Ezeknek a lelki eredetére világított rá, és a lelki összefüggésekre az előző percekben a szakember, hogy mi lehet a megoldás, erről is hallunk tőle.
2: Na most nagyon egyszerű, gyógytákkal elkezdem tisztítani testemet, lelkemet, ugyanis nem csak a test tisztul, az emésztő rendszer tisztul, hanem tisztul ezáltal az élethez való hozzáállásom is. Emészthetőbb lesz az ételem és az életem. Nem csak az ételt kell megemészteni, hanem a saját életemet, amit csinálok magammal, amilyen helyzetekbe hozom magamat.
3: Milyen gyógytákat tudna ajánlani, hogy a gondokat orvosolni tudjuk?
2: Tulajdonképpen a levendula nem az emésztést, ez a gyomorteánk. A gyomorteának az alapja egyébként ez a barna színű lósós kamag. Ugyanaz, mint hogyha normaflort innánk, ugye amikor például valamilyen gyomor, bélrendszeri, akkor a gyomor pH-ja, hogy megfelelő legyen, arra ugye normaflort szokott mindenki inni, na most ugyanez a növényi megfelelője a lósós kamag. Amit a mezőn szépen ilyen magasra, nagyra nőtt lósóskának a magját, hogyha megszárad ilyen barna színű, összegyűjtjük, tovább szárítjuk, és beletesszük a teakeverékbe. Na most a levendula az a lelki tényezője, tehát minden gyógyteának van egyfajta, hiszen mondtam, az emésztési probléma általában, ha nincs mérgezés, nincs túllevés, nincs olyan fajta dolog, ami fizikális probléma, akkor lelki probléma. Tehát vannak benne olyan lelki tényezők, amelyek végül is próbálják rendbehozni azt a fajta gondolkodásmódot, amiben az ember általában, hogy mondjam, amit magamévá kell, hogy tegyek. No, azon kívül van benne tárkony, lestján, oregano, mindegyiket fűszerként is használjuk, de teaként is. A tárkony például idegrendszeri nyugtató is, de ugye a gyomor az emésztés tüzét is segíti. Azon kívül van benne még édeskömény, levendula, szurokfű, ugye a szurokfű az oregano, ugye a magyar megfelelője, aztán van benne még mentaféle, lósós kamag, illetve még tárkony és lestján. A lestján ugye az tulajdonképpen a gyomornedv képződésnél, ugye a gyomorban, amikor az étel beérkezik, akkor ugye az inzulin beérkezik a hasnyálmirigyet, a lestján nagyban tudja stimulálni. Tehát a lestján, a tárkony, az oregano, amit fűszerként is használunk, az tulajdonképpen a remek emésztési alapokat adja. Úgyhogy ezt teába is belekeverve fogyasztva napi egy litert, amit fűszerként is tudok használni, az azért teaként is ugyanolyan jó, bár mindig csodálkoznak, hogy a rozmaring is, meg a lestján is, hogy hogyan lehet azt, néhányan mondják, hogy kicsit leves ízű, amiben lestján van, például a cukorteánk is, hát így van, mert hát a vegeta alapja a lestján. Kolon teába, kolon ugye görögül vastagbelet jelent, tehát vastagbél, bár ugye a vékonybél probléma is benne van ebben. Na most itt, hogyha ami leginkább feltűnő, az gyakorlatilag ezek a toboz szárak, ugye ez a komló. Komló és orbáncfű is van benne, egyértelműen a szorongást, a szorulást, az elengedéstől való félelmet oldja, gyomornak a savtermelését is szabályozza, tehát még arra is jó. Úgyhogy tehát a lelki része az itt szintén a citromfű, komló, a levendula is van benne egy csipet, illetve még körömvilág, aztán van benne még cickafark is, az pedig az emésztéshez ugye a keserű, egyébként az előzőben is van cickafark. Tehát cickafarkat teszünk bele, mert azon kívül még apró bojtorján, ami szintén gyulladáscsökkentő. Tehát gyulladáscsökkentők vannak benne, hámosítók, tehát ami tulajdonképpen a bélflórát, illetve akár még vérzéscsillapító is, tehát van benne például libapimpó pásztortáska, hiszen súlyosabb esetekben ugye vérzés is jelentkezhet, tehát azt is kiküszöböljük.
1: Hogy mit jelent a guruló teázás, erről is hallhatunk egy kis zene után Iszak Csilla természetgyógyásztól a Paks FM-en.

0: Folytatódik Életmód magazinunk, vendégünk továbbra is Iszak Csilla természetgyógyász, akitől a gyomorbántalmakról hallhattunk, a gyomorbántalmak lelki összefüggéseiről, különböző gyógyteákat is javasolt nekünk az előzőekben, a folytatásban pedig arról hallunk tőle, hogy mit jelent a guruló teázás.
1: Hadd mondjak még egy nagyon jó, a guruló technikájú teázást, ugyanis egy jó fél liter, ez a gyomorra nagyon jó. Tulajdonképpen úgy kell, hogy megfőzni egy evőkanál kamillával. Jó kamilla, tehát egy 4 decit, azt megissza, üres gyomorra, ha lehet, és utána először a jobb oldalára fekszik le, mondjuk egy kanapéra, ágyra, bárhova, az illető, akinek gyomorhurutja van, állandó fájdalmai vannak, ez a guruló kúra, és utána szépen hanyat fekszik, úgy marad 5 percig, utána a másik oldalára, tehát hogyha először a jobb, akkor most a bal oldalára, majd hasra. És ahogy így szépen körbe gurult, tulajdonképpen a gyomrot, így a kamilla szépen gyulladás mentesíti. Na most a kamilláról hadd mondjam el, mert nagyon sokan jönnek, kamillát fogyasztanak, és régóta, hosszú ideig nem szabad, kiszárítja a bélbolyhokat. Tehát a kamilla tea az, amit egy-egy ilyen gyomorhurutra egyébre lehet inni, de nem hosszú ideig, és nem önállóan, hanem keverékbe.
0: A gyomor esetleges problémáival és az emésztési zavarokkal foglalkoztunk az előző percekben egészség és életmód magazinunkban. Iszak Csilla természetgyógyász különböző teakeverékeket is ajánlott azoknak, akiknek panaszaik vannak.

A gyógyták jótékony hatásai és a guruló teázás is szóba került Életmód magazinunkban is a Csilla természetgyógyásznak köszönhetően. Életmód magazinunk most véget ér, azonban a hírek után indul a Best of óra, a 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek. Tartsatok velem, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: föl.
1: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

telefonszámon. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszinjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-re csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2% ponttal emelkedett. A május-júliusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körében 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi Hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításáról részleteiről is beszélt.
4: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük az önkormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
3: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd, a munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. helyiek összefogásával mégis megrendezhetik a szüreti napokat Tamásiban, miután a városvezetés a hét közepén még a program törléséről döntött. Csütörtök este a városvezetés a szüreti napok elmaradásáról hozott döntést. Porga Ferenc polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai körül kialakult vádaskodó közhangulat miatt a Tamási Városért Közalapítvány teljes kuratóriuma lemondott. A döntést követően a helyiek szervezkedni kezdtek a közösségi médiában, és számos felajánlás érkezett a rendezvény megmentésére. A reakciókra válaszolva Porga Ferenc polgármester videóüzenetben javasolta, tegyék félre a sérelmeket és a pártpolitikát, és a tamásiak közösen szervezzék meg a szüreti napokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: Phil Collins, Chaka Khan, Bill Withers, első emelet Cars, velük startol el a Best of óránk. A 80-as évek legjobb zenéi forognak szűk 60 percen keresztül itt a Paks FM-en. 68 esztendős lenne egy legendás előadó, akinek egyik 80-as évekbeli slágerét is meghallgatjuk augusztus 29-én az évforduló miatt. A részletekkel hamarosan visszajövök. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a Best of óránkban Michael Jackson egyik 80-as évekbeli sikerét is meghallgatjuk mindjárt. Ma ünnepelné 68. születésnapját a pop történet egyik legnagyobb hatású előadója. Ő ugye már gyerekként színpadra állt a Jackson 5 tagjaként, de igazán nagyot szóló karrierjével alkotott, ami már a 70-es évek végén elindult. Az 1979-es Off the Wall már megmutatta, hogy mire képes, a 82-ben megjelent Thriller pedig világsztárrá tette őt. Az album nem csak a zenéjével, hanem a hozzákészült kisfilmekként is működő videoklippekkel is új korszakot nyitott. Michael Jackson a táncban is maradandót alkotott, ugye a Moonwalk szinte a védjegyévé vált, pályafutása során nagyon sok díjat zsebelt be, és olyan dalokat hagyott maga után, amelyek több generáció számára is ismerősen csengenek, és a fiatalabbak is nagyon szeretik a zenéjét mai napig. 2009-ben hunyt el, de zenéje azóta sem került ki a reflektorfényből, sőt, emléke sem.

Paks FM, ami összeköt minket, 39 évvel ezelőtt, augusztus 29-én a Los Lobos zenekar feljutott az amerikai kislemezlista élére a La Bamba című dallal, amely eredetileg ugye Richie Valens 1958-as rock and roll klasszikusa volt. A Los Lobos változata azonban új közönséghez juttatta el az amúgy eredetileg mexikói népdalból született slágert, és augusztus végén az amerikai Billboard Hot élére került. Történelmet is írt, mert hogy ez lett az első teljes egészében spanyol nyelvű dal, ami az amerikai kislemezlista első helyéig jutott. Egyébként a feldolgozás az Egyesült Királyságban és több más országban is lista vezető lett. A Best of óránkban, ahol a 80-as évek legjobb zenéi szólnak, most ez csendül.

0: Paks FM, ami összeköt minket, véget ér a Best of óránk, és az én mandátumom is lejár. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, az Életmód magazinban egészségünkkel kapcsolatos témákat hoztam nektek, utolsó óránkban pedig a 80-as évek legjobb dalait játszottam nektek, ezek közül válogattunk. Hírek Tokai Robitól, aztán szabad péntek Best of, és lesz ma még Top 50 is, úgyhogy maradjatok a Paks FM-mel, szép hétvégét kívánok nektek!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 29-e szombat, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Megtekintette a teit küldöttsége a paksi fenékküszöböt, útlezárás lesz holnap Pakson, távozik a PFC-től Zeke Mário, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
3: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, akiként lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal. Mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek föl a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
2: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai fenékküszöb építését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Útlezárás és forgalomkorlátozás lesz holnap Pakson. Vasárnap reggel 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetségtánc műhely rendezvénye miatt, tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es jelű és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon fognak közlekedni. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan induló járatok a Táncsics Mihály utcán keresztül fognak járni. Az érintett járatok esetében minden irányban ki fog maradni a gyógyfürdő megnevezési megállóhely, helyette a lakótelep irányából közlekedve a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából közlekedve pedig a szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a társaság az utasok számára.
1: Paks FM hírek.
2: Szakmai napot és fajta bemutatót tartottak Szekszárdon, adta hírül a NAK. Csütörtökön a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének közös szervezésében került megrendezésre a kukorica és napraforgó fajta bemutató. A szakmai nap első részében a résztvevők közvetlenül a szántóföldön tekinthették meg a fajta sorokat, ahol a 9 fajta tulajdonos képviselői összesen 51 kukorica és 42 napraforgó fajtát mutattak be. Ezt követően szakmai előadásokkal folytatódott a program, ahol először dr. Hoffmann Richard, a Mate Kaposvári kampuszának munkatársa tartott előadást a vízmegtartás lehetőségei és kihívásai címmel. Ezután Horváth János, a Tolna vármegyei kormányhivatal vadászati, halászati és földművelésügyi osztályának munkatársa pedig kárenyhítési aktualitások címmel adott tájékoztatást. A rendezvény lehetőséget teremtett a gazdálkodók, szaktanácsadók és mezőgazdasági szakemberek számára a közvetlen tapasztalatszerzésre, a fajták összehasonlítására és a legfontosabb aktuális szakmai kérdések áttekintésére. A helyiek összefogásával mégis megrendezhetik a szüreti napokat Tamásiban, miután a városvezetés a hét közepén még a program törléséről döntött. Csütörtök este a városvezetés a szüreti napok elmaradásáról hozott döntést. Porga Ferenc polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai körül kialakult vádaskodó közhangulat miatt a Tamási Városért Közalapítvány teljes kuratóriuma lemondott. A döntést követően a helyiek szervezkedni kezdtek a közösségi médiában, és számos felajánlás érkezett a rendezvény megmentésére. A reakciókra válaszolva Porga Ferenc polgármester videóüzenetben javasolta, tegyék félre a sérelmeket és a pártpolitikát, és a tamásiak közösen szervezzék meg a szüreti napokat. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságosá tegyék az iskola kezdést.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon. A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e heti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióba Vejsz Józsi.
2: Szia, üdvözlöm Józsi. A kedves hallgatókat, sziasztok!
1: Strasser Tamás. Hello, Tamás.
3: Ja, ugye 14 óra. Strasser Tamás, sziasztok!
1: Én pedig Harmad Gabi vagyok. Hárman fogjuk kidumálni a hét történéseit. Jó sok minden van.
3: Két hét.
1: Egyébként, hát igen, mondhatjuk, hogy két hét történéseit, bár lehet, hogy két hét történés egyébként nem fog beleférni ebbe a két órába, viszont egy Pánográszt dallal kezdtük az órát, és hát Józsi, te úgy tudom, te nagyon szeretted őket. 1-10 skálán mennyire voltál szomorú, hogy elmaradt a koncert?
2: Igazából semennyire, mert számítottam rá. De amikor legelőször láttam az időjárás, az időképet megnéztem, és láttam, hogy ez a fránya, egyetlen egy viharzóna van ebbe az időszakban, és ez pontosan addigra érkezik ide, mire fölérünk a hegyre. Mi azért megpróbáltuk, tehát nagyon lelkiismeretesen kikeráztuk magunkat, előtte hallgattunk ilyen dalokat, tehát mindent tudtunk kívülről, és amikor mentünk befelé, már mindenki jött velünk szembe, ez volt a gyanús. És akkor mondták, hogy még nem mondták ugyan, hogy elmarad, de mondták, hogy azért nagyon nehéz, és akkor bemondták, sajnos szerintem egy felelős döntést hoztak, mert nagyon-nagyon, tehát egy pár, mit tudom én, 500 méter, 1 kilométeres sávba, tehát ott nagyon-nagyon, tehát láttunk már ilyet Pakson, hogy fönn a hegyen óriási vihar volt benne az óvárosban, meg semmi. Ezt nem lehetett megkockáztatni, sajnos ez pont terébe kaphatott volna bennünket.
3: Aztán látta Józsi, hogy az időképen, amikor először megjelent, akkor a felhők úgy adták ki, hogy szeretettel Józsinak.
2: Ennyi. Vagy egy olyan alakú felhő jött, mint a bajai emlékmű. Tehát így jött is felénk, hogy ez most a tiétek.
3: A szárnyas fejvadász.
2: Igen.
1: Nem baja, valami más, mindegy.
3: Elég nekik a katasztrófa, még ez is.
1: Igen, egyébként teljesen egyetértek. Felelős döntést hoztak, és azt mondta Márkus Zalán, a Csengely Dénes Kulturális Központ igazgatója, hogy már dolgoznak azon, hogy bepótolják. Azt ugye még nem tudják, hogy az idén meg fog-e történni, mert ugye egy olyan zenekarról beszélünk, akinek a fesztivál időszakban, szezonban 170. Igen, de hogy ez így nagyjából, tudom én, márciustól októberig 170 koncertje van, tehát nagyon nehéz megtalálni az ideális időpontot, ha nem most, matiné. Akkor jövőre.
3: Vagy valami matiné. Tehát,
2: de egyébként nem akkor tudom, senki nem jött, illetve 10-re kell őket hívni, akkor biztos, hogy van.
3: De egyébként most gondoljatok bele, volt a városnapja, akkor volt egy kis eső, nem kicsi, akkor volt az utolsó rendes eső.
2: Igen, akkor a boldiek
3: maradtak. Elmaradtak. Most itt volt a következő, volt a augusztus 20-a, ugye?
2: Gyerekek.
3: Közte semmi nem volt.
2: Itt az asszályból a paksi rendezők, mert ha minden hétvégére lenne eső.
3: Igen. De érted, a kettő között semmi nem volt, még esély sem volt semmire, és akkor, de a második legalább, vagyis hát sajnos nem sikerült olyan jól, mint az első.
2: Igen. A Pannográszt visszatérve tényleg csak annyi, hogy egyszer volt szerencsém felkonferálni őket még egy ilyen rendezvényen, és akkor ott volt, ugye én fogadtam őket, meg vittem őket a catering, anyám kénye, halál egyszerűek, nagyon normálisak, és a szó nemes értelmében egyszerűek, de ha napi 4 koncertet adnának le, esküszöm, azt is élveznék. Tehát valamilyen szinten ezt már nem tudom hány éve csinálják, már 20-30 éve csinálják, de még mindig bennünk van az, hogy egyszerűen lejön a színpadról az, hogy ezt ők szeretik csinálni, nem kicsit. Mondok egy példát, ugye fölmentek a zenészek, beálltak a hangszósok, fölmentek, és akkor csináltak egy próbaéneklést, egy akármit. És már akkor a közönség elkezdett táncolni, minden lejöttek, de ez még nem a koncert része volt. És jött le ez a Cecei Kannát, aki ütögeti a béka, vagy nem tudom mi a beceneve van ennek a roma srácnak, vagy fickónak, és jött le, és mondta, hogy Józsikám, hogy várják?
3: Igen,
2: látszott rajta, hogy vissza akar venni a színpadra, mert a közönség várja, érted?
1: Uh-huh.
2: És ezt aztán hogyan?
3: Is.
2: És bocsáss meg, és ez a koncert is délután 3-kor volt, és este innen mentek még Szegedre, vagy onnan mentek még Szegedre nagy koncertre. Semmi fáradtságot, vagy semmi frusztrált, vagy enerváltságot nem láttál rajtuk. Jó, jött le, és ki ragyogott a színpadról, hogy várja a közönség.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Jó, de azért gondolj bele, hogy mekkora energiát ad egy ilyen egy nagy tömeg, aki téged vár és imád, és most, hogyha nem tudom, az eszibe, az összes gyerek, érted, ott csápolna nektek, hogy milyen jól megcsináltátok ezt vagy azt, és azért, hát te is úgy mennél minden nap be, hogy király, egy rockstar vagyok ott az esziben, érted?
2: De nem az a lényeg,
1: és jó lesz.
3: Hát ez egyszer-kétszer biztos, hogy az újdonság erejével hat meg, ez, de valószínűleg kiégsz.
2: Szerintem az ember így van, én is azt gondolom, tehát az a fontos, hogy azt csináld, amit szeretsz, és igen, nem azért, mert annak jó a hatása.
1: Érted, jó, csak ez ad mondani? Egy energiát. Én sem azt mondtam, hogy ne azt csináld, amit, sőt, azt mondom mindenkinek, hogy váltson. Vannak ugye nagyon olyan példák, amik emberi sorsok, amik rámutatnak arra, hogy mindig inkább azt kell csinálnod, amit szeretsz, és amiben jól érzed magad, mint sem, hogy elalibizd az életed, de hogy azért biztos vagyok benne, hogy az, hogy a kiégéshez hozzátesz az, vagy na, hogy mondjam, ki nem égéshez hozzátesz az, hogy azért ott óriási szeretetet, óriási energiát.
2: Én nem akarok elére menni, de megkérdezem a Józsitól.
3: Zsandárkot is hogyha... meg kell kérdezni a kiégéshez.
2: Igen, meg az elégés, de az más, hogy lehet, hogy ez a béka, ha jól mondom.
3: Igen.
2: Akkor is vissza akart volna menni, ha öten őrülnek ott.
3: Igen.
2: Ugye? Tehát, hogy nem a tömeg az, ami, hanem az egyszerűen, is, hogy van valaki, akinek egynek örömet okozol.
1: Valószínű.
2: De valószínű, hogyha csak bezárjuk magunkat egy izébe, és csak magunknak körül, akkor is pont ugyanígy élvezni. És
3: hát, ha jól tudom, akkor pont nagyon fontos. Még ott a sátorban láttam ilyen, amíg a saját maguknak azért zenégettek egyet-kettőt, ha már eljöttek.
2: Igen.
3: Szerinted hogy unhatják? Hogy...
2: Nem.
3: De mit hallgattak ők, amikor pihennek? Tehát mi ugye ezt a roma zenét hallgatjuk, ami nagyon dinamikus, de lehet, hogy ezért nagyon komoly zenét hallgat. Brahms, ötödik színfó, nem tudom, vagy ilyen nagyon ilyen kortárs zenét hallgatnak a kocsiban, mert ez a pihenésnek.
2: Ha jól tudom, akkor AC/DC-t.
3: Tényleg?
2: Hanem a srác a...
3: Igen, azt játsza azért a banjo, vagy nem tudom,
2: igen,
3: mit csinál.
1: Ez jó. Igen.
2: Nem banjo, hanem a... Igen, tudom, oké. Ukulele vagy mi.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor volt Pakson, illetve Cseresznyésben a negyedik baráti, Paksi baráti Jam Fest, ahol ugye paksi zenészek jöttek össze, és tehát tényleg ilyen random jameltek csak különböző dalokat, amit mindenki ismert, az összes zenész, és szenzációs hangulata volt annak is. Hát ugye azért vannak Paksi Son nagyon jó zenészek. Hát én meg lettem hívva. Nem mint zenész nyilván, nem mint zenész, bocsánat, mert ahhoz én nem vagyok elég képzett, viszont nagyon képzett zenészek voltak, és nagyon-nagyon jó hangulata volt, és örömzenélés volt az egész, úgyhogy szerintem ez és egyébként nyitott, tehát ugye alapvetően tulajdonképpen oda bárki oda mehetne és belehallgathatna. De hát,
3: tehát akkor nem melodráma volt.
1: Nem.
3: Hogy neked meló, neked dráma.
1: Nem. És szenzációs dalokat, tényleg az AC/DC-t említetted, ugye az AC/DC is volt, és volt egy fickó, aki szenzációsan énekelte is, úgyhogy a többiek meg szenzációs hangszerzenészek, úgyhogy érdemes lesz jövőre is, hogyha megszervezik, mert hogy ez most már negyedszerre volt, akkor másoknak is kilátogatni rá.
2: De mintha nem lennének új zenészek, de ez most már, vagy új zenekarok? Vannak?
1: Tehát,
2: hogy mintha az a hullám egy kicsit, mintha lement volna, ami volt egy pár évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan indultak, de ezt lehet, hogy én
1: hát én azt gondolom, hogy azért ez egy mindig ugye felnő egy korosztály, aki elkezd zenélni, és utána ők elkezdenek zenekarokat csinálni. Talán most a fiatal korosztályban most kezdődik az, hogy már tudnak úgy zenélni, hogy zenekarba is tudjanak. Például nekünk ugye a Silent Zone-ban volt egy Attila nevű most 16 éves srác, tehát akkor még, amikor együtt játszottunk, még 15 éves volt. Szóval ő szerintem most van abban a korban, hogyha a barátai meg a közeli ismerettsége van a zenészekkel össze tudna állni, és tudna csinálni egy zenekart.
3: Igen, én, és hogyha csinál egy ének együtt, ez az lesz a neve, hogy Attila.
1: De egyébként, igen, és ott Gerjenben is vannak fiatal zenészek, tehát itt a térségben azért van, és van utánpótlás, vagy remélem, hogy lesz utánpótlás.
2: Na, ez így.
1: No, most figyeljetek, tartunk egy kis szünetet, mert már arra nincs időnk, hogy végig kidumáljuk a témát, amivel szeretnénk, de a témát, amit felszeretnék vetni a következőben, az viszont a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének megválasztása kérdésköre lesz, ugyanis Hatházi Ákos ennek kapcsán megszólalt, és azt mondta, hogy színjáték lehetett Unger Anna kiválasztása, és innen fogjuk folytatni a következő etapban. Mit szóltok hozzá? Hát, bólogatok. Csak mondom, hogy a rádióban a bólogatást azt nem hallják.
3: Ja, ja. Nagyon várom, hogy kibeszéljük. A kedves hallgatók is alig várják.
2: Igen. Kedves hallgatók, hallgatás beleegyezés.
1: Jó.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmad Gabi folytatja itt a szabadpénteket, és kidumáljuk az e hét történét, hogy itt meg, ha lesz időnk, akkor még a múlt hetet is, hiszen múlt héten ugye elmaradt a szabadpéntek, egy kicsit mi is szabadságon voltunk, és hát onnan folytatjuk, hogy Hadházi Ákos azt nyilatkozta, hogy színjáték lehetett Unger Anna kiválasztása, a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének kiválasztásáról beszélünk, és ezért közérdekű adatigénylése fordul a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy megismerhesse a pozíció posztjára jelentkező 94 pályázó rangsorolásához használt pontrendszert, mert hogy azt állítja, hogy nyugtalanító információkat kapott arról, hogy a pályáztatás csak egy színjáték volt, és a jelentkezések jelentős részét el sem olvasták, csak a 4 pályázót hallgatták meg, akiket végül nyilvánosságra is hoztak, és van itt egy olyan írás is, ez a 24.hu cikke egyébként, amit olvasok, és amivel felvezetem, hogy az az információja több forrásból is, hogy az elnök a Hadházi Ákosnak,
2: igen,
1: még mindig, hogy az elnök jelölt személyéről valójában a Magyar Péter miniszterelnök és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közötti vita, illetve egy azt lezáró kompromisszum döntött, mert hogy a miniszterelnök Sárvári Nikolászt akarta volna, a kancellária miniszter Ligeti Miklóst, és akkor így lett a befutó Unger Anna. Na, hát akkor nézzük, hogy mi a véleményetek erről a kiválasztásról, és egyáltalán a vagyon visszaszerzési hivatalnak a
3: leendő...
1: Igen, én megítéléséről.
2: Igen. Jó, én azt gondolom, hogy Hadházi Ákosnak azért volt nagyon sok olyan megnyilvánulása is, ami nagyon nem állt helyt, tehát ő azért, de nagyon kell. Tehát, tehát most a Tisza ugye alakul. Ő most egyfajta társadalmi elégedetlenségből egy elsőprő győzelmet alakult, vegyes párt. Tehát van ebben mindenki. Úgy a liberálisoktól kezdve tényleg mindenki. Nagyon kell a kontroll. Nagyon kell a belső kontroll. Ez lehet akár egy belső szakadás is, egy mérsékeltebb, stb. Tehát azt nem lehet hagyni. Én úgy gondolom, hogy kétharmaddal bárki bármit tegyen. Kell a kontroll, kell a nyilvánosság. Hadházinak nagyon megfelel. Sokszor hülyeséget is beszélt, ami nem úgy volt.
1: Meg Gozdel kettővel néha, igen.
2: Tehát őnek, mert ha ezt elolvasod, ez is olyan információkat hallott, olyan, tehát semmi konkrétum nincs benne. Ez egy picit olyan, amikor, tehát, hogy mondjam, ezt fel tudja használni akár a mostani ellenzék is. Tehát ők még azért mindig, akár mi is, akár is nézzük, mindenhol ott vannak. Tehát ezt a rendszert, ami ugye 16 év alatt kiépült, ezt nem lehet fölbontani 4 hónap alatt, de még talán 4 év alatt sem. Tehát elég, hogyha egy akármilyen hivatalnál egy középvezető ott van, meg tudja akasztani. Vagy egy olyan információt küld, vagy elküldje a Radnai Mártnak a levelezést, vagy bármi történik. Simán beviszik ezeket az erdőbe, mert egy az, hogy ők még kezdők, kettő meg nincs olyan, akit nem lehet bevinni az erdőbe. Tehát a Hadházi Ákos, én azt gondolom, hogy nagyon kell, de ki kell vizsgálni, hogy igaza van-e, avagy sem. Ez 50-50 az én megítélésem szerint. Az, hogy most azt hallotta, szerinte el se olvasta, tehát ezek ilyen, inkább hangulatkeltésnek tűnik első olvasatra nekem. Egyébként meg a kiválasztással kapcsolatban, mivel nem vagyok se jogász, se professzor, se semmi, az az érzésem, hogy nem kell mindig mindenbe bevonni a jó népet. Tehát ez pontosan az az eset, amikor azt mondták, hogy nukleáris energiára szükség van-e Magyarországon, és persze a nép eldönti. Nem tudjuk, nem vagyunk energetikusok, nem vagyunk környezetmérnökök, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez a visszaszerzési hivatalnak a struktúrája, ugye van egy elnök, van 4 alelnök. A 4 alelnök az ugye nyomozati, vádemelési, közpénz, nem tudom micsoda, van még egy fellebbviteli alelnök. Ők végzik effektíve a munkát. Az elnök, aki az irányt jelöli meg. És ugye itt most két erős jelölt volt, ugye volt ez a transzparenciának a...
3: Szerintem mindegyik erős volt egyébként.
2: Sőt,
3: aki lemondott, az is nagyon erős volt egyébként.
2: Mindig nagyon erős volt. És itt most egy dolog döntött, hogy a transzparencinek a Ligeti, ő nagyon erősen szakmai megközelítésben. Profi választás lett volna, mindent tud, stb. Ő egy jogász. Végzettségű, és igen, és mindenféle...
3: És egyébként dolgozott a minisztériumban.
2: Igen, tehát ő ezt mindenféle szakmai szempontokból közelítette meg. Ez a hölgy viszont szakmai és politikai. És a kérdés az volt, hogy elég-e az elszámoltat, azt nem tudom, mert
3: az a vicces, hogy ő pont ezt csinálja az üzleti életben. Igen. Tehát ha valaki ért hozzá,
2: igen,
3: akkor ő az, aki ért hozzá.
2: Én most ezt a kettőnek az összehasonlításában olvasgattam, igen, tehát abban nem volt se időm, se kedvem. és azt látom, hogy a politika, tehát a struktúrának a felépítése az ő feladata. Nem az ő feladata az, hogy jogász legyen, hogy tudja. Itt vannak az alelnökök, akiknek pontosan megvan a feladata. A kérdés az, hogy mit képvisel? Csak tiszta szakmai szempontokat, vagy szakmai, politikai és társadalmi szempontokat is. És ez alapján lehet, hogy ő volt a... Nem tudom, adjunk időt neki, várjuk meg. Nagyon nehéz, mert türelmetlen az egész társadalom. Tehát mindenki azt várja már, hogy ezeket a tolvajokat vigyék, rács, bilincs, nem tudom micsoda.
3: Csoszogjanak már végre.
2: Igen, de ez idő. És ha jól emlékszem, amikor ment az országjárás, és ugye Magyar Péter sosem mondta azt, hogy ez egyik napról a másikra megy, azt jogszerűen és igazságosan. Mindig ez volt. És azt mondta, hogy türelem. De elfogyott az embereknek a türelme, és ez a Tisza felé is elfogyott, nem csak a Fidesz felé. Mindenfelé. Most már elég, és akarunk látni valakiket valahol, ahogy szomorúan vonulnak a börtönbe. De ez nem fog menni egyik napról a másikra. Türelem.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Igen, ezt egyébként akartam is mondani, mert Unger Annett például azok a vádak is érték, hogy azt találtam mondani, hogy hat év lesz egy eljárás, ami egyébként valóság, tehát azért Tamás, te ezt meg tudod szerintem erősíteni.
2: Örüljünk
1: neki 6 év, én is ezt mondom.
2: Ez mert a szabályosan egyébként csináljuk, és akkor fellebbitel,
1: így van.
2: Az összes
1: amíg jogerős lesz.
2: Közben is, mert ugye minden egyes eljárási cselekményt meg lehet fellebbezni.
1: Így van. Tehát hogy az a baj, hogy ez a magyar jogrendszerből adódik egyébként, hogy ilyen hosszú. Bár erre is van egy érdekes mondása, vagy volt egy érdekes mondás a Magyar Péternek, hogy a magyar büntető törvénykönyvet módosítani akarják, hogy ez gyorsabbá váljon. Majd erről külön beszélünk, most még nem akarok erre eltévedni. Csak annyira szeretnék reflektálni, amit Józsi mondott, hogy ugye mondtad, hogy nem kell mindenbe bevonni a népet, nem vagyunk például energetikusok, stb. Erre ugye tipikusan azt az érvet szokták mondani, hogy igen, de orvos se vagyok, mégis az orvos, amikor elmondja, hogy mik a lehetőségeim, én döntöm el, hogy mit szeretnék inkább magamnak, hogy műtétet, vagy nem szeretnék műtétet akár. Tehát, hogy szerintem azért ez egy fontos dolog, hogy nem vagyunk.
2: De ezek bonyolultabbak. Ez
1: jó, csak ott a saját testedről döntened kell, úgyhogy nem vagy orvos, tehát nem tudod azt, hogy most a műtét lenne jobb, az orvos neked elmondja, hogy hát nézze, ez a lehetőség van, és ezzel, ez az előny, ezzel, de az az előny,
3: szóval
1: és utána döntesz.
3: Mert ti, oké, doktoranduszok vagytok, de én, mint általán, tehát egy sima, egyszerű mezei, ha honnan a rossz ebből tudnám, hogy ki lesz egy olyan hivatalnak az élet, ami azt sem tudom, mit csinál, érted?
2: Oké,
3: utána olvasgattam, meg nézegettem, de hogy ha valaki azt mondja, ezzel képben van, hát...
1: Nyilván, de itt most az Hatházinak az a problémája, és egyébként ezért kéri ki a magához a 94 pályázónak a rangsorolásához tartozó pontrendszert, mert ugye, hogyha volt, és rangsorolták valóban őket, akkor ki fog derülni, hogy ki mennyi pontot kapott, hogyan és miért esett ki ebből a négyből, akit végül bemutattak. Igen. Ha viszont nem volt, ugye ott az már felvet abban az értelemben problémákat, hogy más a kommunikáció, mint ami a valóság, tehát hogy nyilván ez már nem egy szimpatikus lépés, de hát majd meg fogjuk látni. Okay. Egyébként abba teljesen igazat adok, hogy most tulajdonképpen a három jelölt közül én egyiket sem tudnám megítélni anélkül, hogy ne láttam volna a pályázatukat, mert attól, hogy Ligeti Miklóst ismerjük valamennyire ugye a televízióból, attól még, és hogy jogász ráadásul, ettől még nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb, de az is lehet, hogy igen.
2: Szerintem az a része, amit a Józsi mond, az azért az lényeges. Egyrészt, hogy átadtuk de lényeges tényleg, tehát kormányozzanak ők is, hogyha nem jó a kormányzás, akkor. De az, hogy összeveszik két miniszter, vagy a miniszterelnök és a helyettes miniszter, hogy mást lát jónak, ez szerintem tök normális.
3: Hála
2: Istennek. Tök nem vitatkozik.
1: Hála Istennek. Ez
2: nem mondasz, hogy probléma, arra azt tudom mondani, őszinte leszek, melyikünk hajlandó lenne egyébként kifizetni azt a pénzt, hogy mondjuk egy apparátus 94-ből egyébként 80 watta embernek a pályamunkáját elolvassa. Nem tudjuk, hogy ki az a 80 ember. De nyilván azért nagyon nehéz pusztán a szakmai előéleted alapján szerintem ki lehetett zárni ennek a 80%-át, de lehet, hogy a 90-et.
1: De mi, jó, csak akkor a szempontre mi alapján?
2: De mi? Az, hogy egyszerűen látom, hogy most én jelentkeztem volna, remélem, hogy engem azonnal kizártak volna, mert egyébként alkalmatlan vagyok. De nem jelentkeztem! De nekem volt. De hány ember lehetett az, aki mondjuk utálja eléggé a Fideszt annyira, illetve a Fidesz korrupcióját, hogy mondjuk van egy diplomája, és azt gondolja, hogy ő erre alkalmas. Nagyon érdekes például az a kanadai magyar srác, aki ugye zenész volt, és visszalépett, mert ő volt a harmadik, aki azt mondta, hogy ide egy pitbull kell. És valahol lehet, hogy igaza is van egyébként.
3: Láttad a hölgynek azt a Facebookon, ami volt az, amit 15-20 perces?
2: Én hogy láttam? Nagyon jó a csaj, de engem az is zavar, hogy az Orbán Balázsnak ő adta meg az opponensként a... Tehát ez azért egy érdekes történet, hogy értem.
1: Mennyire hiteles az, aki
2: nem egyébként... Nem akarok.
1: Amikor innen fúj a szél, akkor elnéző, és akkor...
2: Én azt tudom, hogy kötelező volt-e neki vállalnia egyébként az Orbán Balázs, mert lehet, el tudom képzelni, hogy van egy olyan rendszer, hogy köteles vagy, mert mit tudom én, sorsolnak az egyetemet.
1: Vagy az is lehet, hogy egyébként
2: tehát én ezt nem mondom,
1: okos.
2: Én ezt nem tudom.
3: Az Európai Uniós Ügyészségnek a vezetője, ez a román hölgy,
2: igen,
3: aki magyar számlát. Na, tehát azért én azt gondolom, hogy ezekben a helyekben lehet, hogy még ha egy hölgyet raksz, lehet, hogy...
2: Nem ez a lényeg, ne szexi...
1: Hogy mondja már végig, lehet, hogy nem. Hogy mondja, légy szíves végig, nem lehet vitatkozni.
2: Ez egy kirakat hivatal lesz, ami egyébként megint arra jó, hogy tehát Magyarországon van az ügyészség, működjön jól, engedjük rá a rendszerre az európai ügyészséget, ez már egyébként csak egy sebb tapaszt, vagy nem tudom mi, ez a hivatal az egészen.
3: Hát ahhoz képest elég sok felhatalmazást kapott, tehát gyakorlatilag bármit
2: nem tudjuk, megtehet. Az csak egy duma, majd a végén meglátjuk. Az meg nem biztos, hogy jó, ha tényleg kiderül, hogy AVH-s módszerekkel, vagy arra is módja van.
3: Akkor hol a határ?
2: Tehát hát amikor ezt döntsük el, igen.
3: Amikor a tömeg azt mondja, hogy én most már akarok látni valakit a giotinnel, természetesen.
2: Ez nem jó.
3: És akkor úgy alakítsuk a törvényt, akkor megint nem vagy külön. Ugye pont a Gabi szokta mondani azt, hogy ha már váltottunk, akkor normális irányba váltsunk. Ugye legyen párbeszéd, legyen az, ne legyen a Tisza, ugye Fidesz 2.0, stb. Tehát hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy a választókat is valamilyen szinten tudod etetni, fel tudsz nekik valamit mutatni. Mert az, hogy most azt mondja Magyar Péter, hogy eltelt ez a 4 hónap, és 100 feljelentést tettünk, hát feljelentés az egyelőre. Ha lesz abból bármi is, és ez a 6 év, ez kiverte a biztosítékot az embereknek.
2: Engem meg megnyugtatott, mert azt mondom, hogy ha 6 év múlva lesz eredmény, akkor legyen.
3: Az, és
1: a feljelentésekből már fenékküszöböt lehet lassan építeni, tudod, most már nem Dunát rekeszteni.
3: Fenékküszöböt. A kérdés az, hogy a lengyelek ezt hogy csinálták?
2: Sehogy.
3: Nem?
2: Belebuktak, igen.
1: Na, muszáj, hogy tartsunk egy kis szünetet, és innen fogjuk folytatni, jó srácok?
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paksef

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatjuk a szabad pénteket Strasser Tamással, Vesz Józsival, én pedig Harmad Gabi vagyok. És akkor ott tartottunk az imént, ugye Unger Anna megválasztásával, a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének megválasztásáról volt szó, és ti egészen konkrétan ott hagytuk abba, amikor a lengyel elszámoltatásról kérdezte Tamás, és Tamás benned ragadt a szó. Tehát annyit mondtál, hogy a lengyeleknek sem sikerült az elszámoltatás, mert...
2: Hát ott ugye sok, tehát egyrészről nincs ekkora felhatalmazás, ugye a lengyeleknél sokkal, utána rövid időn belül volt egy államfőválasztás, amit a PISZ nyert, ha lehet így mondani, akiket leváltottak, ugye a Kaczyńskék, és ugye ott is állandóan megy ez a, attól függ, hogy milyen, hát te szoktad nézni a hírtévét, ott rengeteget szoktak beszélni arról, hogy milyen módon, nem tartják be a Tuskék a, hogy hívják ezt a demokrácia.
3: A jogállami szabályt, vállalásokat.
2: Igen. Tehát az a baj egyébként, hogy az, amibe őnekik betört a bicskájuk, az az uniónak egy óriási kétség, és ezért mondták, hogy nem is biztos, hogy megkapjuk előre a pénzeket. Jobb az idő.
3: Tehát legyen elszámoltatás, legyen jogszerű, és ez marha gyorsan történjen meg. Na, ezt a hármas, ezt nem fogod tudni soha az életben. Ja, és természetesen a szavazók is, ugye.
2: Jó, de Magyarország befogadja a korrupt minisztert, és akkor utána mit csinálsz?
3: De ez már a múlt, már tovább ment.
1: Igen, egyébként volt Tamásnak egy olyan mondata, hogy megint egy kirakat hivatal lesz, és itt járt nálunk kedden reggel az élesztőben Cseh Tamás, akitől ugye megkérdeztem azt, mivel ő maga állami vezető volt, tehát ő pontosan tudja, hogy mennyire körül vannak bástyázva a minisztériumok, az állami cégek és az egyéb ilyen államhoz, önkormányzathoz tartozó szervezetek, amikor valamilyen döntést meghoznak, hogy mondjuk, ha csak a PIP-et nézzük, ugye a múltkor valamikor beszéltünk a PIP-es földvásárlásokról, ahol 80% vagy 80-szoros áron, árakat, Hadházi Ákos ezeket állapította meg, és ott is értékbecslővel dolgoztak. Kim fogjuk behajtani, kérdem én, tehát hogyha tételezzük fel, van-e, elindul egy eljárás, és kiderül, hogy itt ez túl volt árazva, kim fogjuk behajtani? Mert az értékbecslő az azt fogja mondani, hogy ő a szakmai tudása legjavát adta, és ő úgy ítélte meg, hogy ez a terület, ez bizony fog annyit érni.

0: területnek a... aztán utána nem lett belőle semmi.
1: Nem, most én erre nem emlékszem, de ne is menjünk el ebbe. Az a lényeg, ja, ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán, ugye itt bűncselekményekről beszélünk, de vajon megállapítható-e bármelyikben bűncselekmény, és ha igen, hogyan, és ha igen, egyébként ki az, akint be fogjuk hajtani, mert mondom, körülbástyázták magukat, akár egy mészáros közbeszerzésnél is, tehát amit a mészáros cégcsoport valamelyik tagja nyert, ezek körül vannak bástyázva. Tamás válasza az volt erre, hát nagyon nehéz lesz. Na most innentől kezdve egyébként itt az egész, ugye ez a vágya az embereknek, hogy ők most azt szeretnék, hogy valakin végre csattanjon a bilincs.
2: Valakiken.
1: Vagy valakiken. Hát én nekem azért vannak kétségeim, most nem az, nem sajnálom egyébként az ott dolgozó emberektől, akik magyar állampolgárok és pénzt kapnak a vagyonvisszaszerzési hivatalba, csak amit én sérelmeznék egy ilyen esetben az, hogy egyébként már megint olyan dolgon túráztatjuk-e a szakembereket, jogászokat, és akik ott dolgoznak, és tényleg nyomoznak meg minden, hogy amiről már az elején tudjuk, hogy semmi értelme, mert az hát fog kijönni belőle.
2: Ez egy érzés inkább, mert az, hogy hát, te ezt tudod, ez mondjuk ez badarság. Tehát én nem hiszem, hogy tudod te azt, hogy most egy hivatalnak, amit most alapul, hogy ennek lesz-e értelme, vagy nem. Szerintem ezt egy év múlva beszéljük meg, vagy kettő, hogy voltak, föl tudtak-e mutatni eredményeket. Tehát ez inkább érzés. Illetve azt gondolom, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e rá, hogy Al Capone-t ugye mivel kapták el?
0: Adócsalásra,
2: tehát mindenkin van fogás. Ha nem, ezért azért, tehát körbe vannak bástyázva ugyan, de attól még mindenkit, ha akar, politikai szándék van rá.
0: Nem, ez nem jó. Erre nagyon vigyázzunk. Politikai szándék arra van, hogy azonnal akasszuk föl őket. De ezt nem szabad elengedni, ezt a vonatot. Viszont mivel én voltam az, aki azt mondtam, hogy megint csinálunk egy hivatalt, én nem így gondoltam. Én azt mondtam, hogyha utána figyeltetek, hogy jól megerősítve az ügyészséget, meg az európai ügyészséget, el fogják végezni a melót. Én azt gondolom, hogy ezeknek a pénzeknek a nagy részét nem biztos, hogy vissza fogjuk szerezni, vagy azok az emberek, akiknek ez a feladata az állam részére, de hogy lehet felelősöket tartani. Hiába vannak jó körül bástyázva. Itt nagyon kicsi volt az ellenállás afelé, hogy vakarjuk meg, hogy tényleg szakmailag megalapozottak-e ezek a dolgok. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy egy szakértő, ott utána mindig ki lehet deríteni, hogy a szakértő mögött volt azért egy igény arra, hogy mit tudom, hogy most, nem tudom, stadiont akarunk finanszírozni, vagy a Paksvárosát akarjuk finanszírozni, vagy egy csomó más olyan dolog volt az országban, amik alapján szerintem igenis ezek a felelősségek megállapíthatóak.
1: Na, várj.
0: Én optimista
1: maradjunk a földvásárlásnál, mint konkrét példánál. Felmerült, hogy meg kéne venni akkor ezt a területet. Mit csinál a vezető, az állami vezető? Na, hát akkor kell egy értékbecslő, mennyit ér. Tételezzük fel, amit te mondasz, hogy ott vannak ezek az igények, hogy hát azért mit fog csinálni az értékbecslő? Azt, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi az a maximum, amit tehát úgy tudok mondani, hogy azt alá tudom bármiféle érvrendszerrel támasztani.
2: A 80-szoros árat, az
1: mindegy.
2: Nagyon nagy
0: érvrendszer. Beszéltük, hogy ez nem stimmel egyébként. Tehát
1: mindegy, ő valamilyen alapon ezt megállapította. Oda kerül a hivatal elé ez a történet, hogy hát itt valami nem oké dolog van, és akkor elkezdi vizsgálni. Na, de nézzük akkor, ki a felelős. Az értékbecslő? Az értékbecslő nem kapott ebből a pénzből, ugye? Mert a magánszemélyek kaptak a pénzből, vagy legalábbis az értékbecslő nem fogja azt mondani, hogy hát nézze, igen, az volt, hogy ide telefonáltak, hogy jó lenne, hogyha 80-szoros áron lenne, azt mondtam, hogy jó, ennek nézzük meg, hát mégis lehet, hogy ez reális, jó, akkor legyen ennyi. Tehát ő ezt nem fogja nyilván elismerni. A másik nem fogja azt mondani, hogy igen, én rendeltem meg, és akkor tulajdonképpen ott vagyunk, ahol a part szakad, mert az, akinél a pénz landolt, azon nem tudjuk behajtani, mert ő azt mondja, hogy bocsánat, hát volt ott egy értékbecslő. Ő azt mondta ennyi, én ezt azt fogja mondani az állami cégvezető, hogy én ezt azért írtam alá, mert az értékbecslő azt nekem oda tette.
3: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben. Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöbépítését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Szakmai napot és fajta bemutatót tartottak Szekszárdon, adta hírül a NAK. Csütörtökön a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezetének közös szervezésében került megrendezésre a kukorica és napraforgó fajta bemutató. A szakmai nap első részében a résztvevők közvetlenül a szántóföldön tekinthették meg a fajta sorokat, ahol a 9 fajta tulajdonos képviselői összesen 51 kukorica és 42 napraforgó fajtát mutattak be. Ezt követően szakmai előadásokkal folytatódott a program, ahol először dr. Hoffmann Richard, a Mate Kaposvári kampuszának munkatársa tartott előadást a vízmegtartás lehetőségei és kihívásai címmel. Ezután Horváth János, a Tolnavár megyei kormányhivatal vadászati, halászati és földművelésügyi osztályának munkatársa pedig kárenyhítési aktualitások címmel adott tájékoztatást. A rendezvény lehetőséget teremtett a gazdálkodók, szaktanácsadók és mezőgazdasági szakemberek számára a közvetlen tapasztalatszerzésre, a fajták összehasonlítására és a legfontosabb aktuális szakmai kérdések áttekintésére.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy évem volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozó ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a 10-szeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el. 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly év végén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világsajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mező segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgy feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: FM. Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganat sejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes szövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben. A módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén. Írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik. A jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetekben a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztó művek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként, lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: FM. Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sóshivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sóshivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőréről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű, közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam, ezen a sósíkságon 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található. Ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte, az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban. Ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben. Összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma. Az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens. A nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. És Strasser Andrea vagyok, már a búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firki. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: könyvre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel António Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke Budapesten, írja az MTI. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
4: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. Közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek fel a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
3: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságosá tegyék az iskola kezdést.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni

0: Este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Csodás délután is vidám rádiózást kívánok mindenkinek. Hát vidámságra leszokunk, annál is inkább, mert 50 dalt fogok lepörgetni. Azokat, amelyek a legnépszerűbbek voltak az elmúlt egy héten itt a Paks FM-en. Ugyanis beindul a hivatalos slágerlista, ami a top 50, és amelyben én Olasz Gabi vagyok. És Alex Warren meg a 46. lesz. Ez a Fever Dream lehet. By Alex és a Slap Nagy Bogival közösen Nem Hiszek című dalával a 47. De Nagy Bogi nem csak itt fordul majd elő, egészen népszerű lett mostanában a hölgy, és csak úgy ontja magával a jobbnál jobb zenéket, szóval ő még itt lesz a listán majd. Alex Kedzsi Bambolé, egy nagyon vidám, nyárias, lendületes dal a 48. helyről, Bíró Csongor is énekel, a Macska Köven a 49. és jöhet egy régi ismerős, egy új köntösben, de már ez sem számít annyira újnak, úgyhogy a régi Accent román csapat feldolgozta annak idején Kylie című dalát, vagy a Kylie névre keresztelt dalát, és most lett a Don't Leave Kylie, azt gondolom, hogy ezt már nagyon jól ismerjük ebben a verzióban is, és nem véletlenül került be a top 50-be. Nyitjuk már is a listánkat. Jó szórakozást hozzá! Top

Alex Morgan énekelt, ez volt a Fever Dream. Úgy emlékszem, aranyérmes is volt, most a 46. helyre csúszott vissza, de a lényeg, hogy benne van a legjobb 50-ben. És hogy kik vannak még benne a legjobb 50-ben? Például Dr. Béres és a Mango Rice, vagyis az Éjjel ott várok rád, 90-es évek hip-hop boys dalának átdolgozásával. Ez a 41. lesz As This Pick Up, a 42. Don Maskod, ez a 43. lesz. Andrea Bocelli és David Guetta rendszeresen top 10-es dal volt, a DNA most a 44. És jöhet egy nagyon fülbe mászó és mély szövegi tartalommal rendelkező Diaz dal, ugye akit a Well Hello-ból ismerünk, most ő egyedül jött és hozza Méreg című dalát. Top 50. A Pax FM 45.

0: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
1: 43.
2: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

éjjel ott várok rád. Mint hogyha ez egy hip-hop boy sláger lett volna a 90-es évekből, és bizony az volt, csak ezúttal a Dr. Béres és a Mangorize adta elő a 41. helyről nekünk. Köszönjük szépen! Ez a Paks FM top 50-e, és folytatjuk tovább slágerlistánkat. Majd olyan dalokkal, mint a 36. Benzombone, Mystical Magical, itt lesz majd a Super Trio, vagyis Furacé, BLR, Szakács Geri, ez pedig a Follow the Flow formáció, és a Beszívom a 37. Bibi Rexa átdolgozta például David Guettával már az egykori Eiffel 65 Blue-t, az lett az I'm Good, aztán Bibi Rexa itt nem állt meg, jött tőle egy New Religion is, ami szintén egy régi nagy klasszikus dolgozott fel, a Fateless Insomniát. Kíváncsi vagyok, hogy Bibi Rexának mi lesz a következő ilyen dobása. Ewing Moretti a 39. Eva Max pedig a 40. hozza már is a Loving Myself-et.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A szeptemberi iskola kezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskola kezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 39.

Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en. 30.

0: Benzombón énekelt, ez volt a Mystical Magical a 36. helyről. Ez még mindig a Paks FM sláger listája. A Top 50-ben pedig rövidesen már a második órában találjuk majd magunkat, olyan dalok társaságában, mint Geszti Péter, Mindenki legyen rohadt gazdag, mely a 31. lesz. Énekelhet majd Carly Rae Jepsen is, a Mór a 32. Gáspár Laci nélkül sem maradunk, a Forog a Föld, K. Kevinnel közös dalával a 33. Bruno Mars is énekel, az lesz majd az I Just Might, most pedig énekel Freddy, ez pedig a Pain and Glory.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszínjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozófőügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöb építését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Útlezárás és forgalomkorlátozás lesz holnap Pakson. Vasárnap reggel 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utcát a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetségtánc műhely rendezvénye miatt, tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es jelű és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon fognak közlekedni. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan induló járatok a Táncsics Mihály utcán keresztül fognak járni. Az érintett járatok esetében minden irányban ki fog maradni a gyógyfürdő megnevezésű megállóhely. Helyette a lakótelep irányából közlekedve a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából közlekedve pedig a szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a társaság az utasok számára. Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig 1 góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. 3. helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: Mindenki legyen rohadt gazdag. Ezt kívánta Geszti Péter. Köszönjük szépen. Én meg azt mondom, hogy legyen még mellé egészséges is. Vagy ha a kettő közül lehet választani, akkor inkább egészség legyen, mint rohadt nagy gazdagság. Egy 75-ös Fun McCoy Hustle dalt dolgozott át a mi Péterünk. Na, megyünk tovább a jó zenékkel. Ez még mindig a Pax FM top 50-e. Harry Styles, American Girls a 26. helyről. Itt lesz Help Chris, az igazi szerelem a 27. Gordo Loco Locoját sem hagyjuk ki, ugyanis még azért tegyük hozzá, még mindig nyár van. A nyár utolsó hétvégéje, utolsó top 50-je a 28. lesz majd ez a dal. Halott pénz gyerekek a 29-en, és énekelhet most az egykori első helyezett Ed Sheeran, a kamera most a 30.
1: Top 50. A Pax FM
2: 30.

0: Harry Styles dala szólt, ez volt az American Girls, a Pax FM Top 50-ének 26. helyéről. Pontosan félúton járunk, és ahogy említettem, megint itt van Nagy Bogi, ezúttal Dash oldalán, ha jól leszek, újra a 21. lesz. Move Into The Sun egy TikTokos sláger lett, aztán meghódította a klubokat is, nem tudom, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de az biztos, hogy Hugel dala a 22. lesz majd. Itt lesz Lotfi Begi Vétek, álmodoztam a 23. helyről, Haven és az I Run a 24. Most pedig begyújtjuk azt a dinamitot. Jön a Kovalszky meg a Vega.
1: Top 5

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: Nagy Bogi énekelt, itt volt vele Dess is, és a Jól leszek újra a 21. helyről. Folytatódik tovább hivatalos slágerlistánk, és olyan dalokkal találkozhatunk a folytatásban, mint Joe Cory, Bill O'Reilly a 16. helyről, de ez már valószínűleg a 3. órára kerül át. Csak úgy, mint Rácz Gergő és Orsova Irene közösen, a mind a tiéd lehet. Itt lesz majd J-Lo és a David Guettával közös Save Me Tonight-ot hozza. New Level Empire, na, hogy van nálunk. Minden egyes listára bekerül valamelyik aktuális daluk, a valami legyen most a 19. lesz. És Nini, itt egy korábbi aranyérmes dal, Hypaton, Out of My Head.
1: Top 50, most a Paks FM-en. 20.

0: Érezzétek a jó zenét!
1: Egész nap!
0: Paks FM. Összeköt. Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: 18.

slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton belvárosi betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik. A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jayco. Ezen kívül

0: Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-re csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2%-ponttal emelkedett. A május-júliusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körébe 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
5: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. Közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön kifogjuk a szolgáltatóval együtt. értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
4: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Max FM top 50-e, és hivatalos legelistánk már most a harmadik órájában zajlik. Joel Corey Be Alright című dalát követően. Na, és akkor benne a legjobb 15-ben. A 11. helyen például Tolvaj Denit láthatjuk majd, pontosabban hallhatjuk majd, mert csak én a listában látom az ő nevét, de hogyha ti találkoztok vele, adjátok át neki jó kívánságaimat. Tools című dala tehát a 11. Kamrát Hug Yourself a 12. helyen. Tolvaj Reni megint itt lesz. Most már tényleg lassacskán annyit játsszuk a dalát, hogy ideje lenne, hogy bekopogjon hozzánk. Good Without You a 13. helyről. Josh Favaz a 89-es Madonna Like a Prayer átdolgozásával jön a 14. helyre. Rúzsa Magdi pedig Rúzs című dalával érkezik. Ez a 15.
1: Top 50.
2: A Pax FM 15.

0: Hol Vajden énekelt, és egyet bennünket túszul. Túsz című dala a 11. volt. Benne vagyunk a legjobb 10-ben, és a 6. helyen már látom Luis Capaldi nevét. A Survive-ot hamarosan hallhatjuk majd. A 7. Vál már, és a Szikora Robi közöse a Balatoni lány. A 8. Lady Gaga énekel a The Dead Dance-el, de itt lesz majd még Tóth Abigail is. A román accent csapat pedig a Sugar Daddy-ben mutatja meg zenei stílusát, mindezt a 9. helyről. Kashmir Wild Ride, ez a 10., és ezzel megyünk tovább.
1: Top 50, most a Paks FM-en. 10.

Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

több változatosság indul. Most. Paks FM. Összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell.

0: Luis Capaldi énekelt Survive című dala a 6. volt, és benne vagyunk a legjobb 50 itt a Pax FM Top 50-ében. A dobogó egyik fokára Martin Garrixet szólíthatom, a Butterfly-szal vitte el most az ezüstérmet. Marshmello és Ellie Goulding közöse nagyon ritkán volt mostanában itt, mégis a 3. helyre szó szerint bezuhant ide a Save My Love-val. Épp hogy lecsúszott a dobogóról Loé, a Get Lucky a 4., és most énekel Lisa, Doja Cat és Ray, Elsa Born Again.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival.
2: 5.

fordultunk a célegyenesre Martin Garrix Butterflies című dalával, mely a második volt itt a Top 50-ben. A Paks FM hivatalos lágerlistájáról pedig még egy dal van hátra, amelyet eddig nem hallottunk. Na nem úgy, hogy egyik héten sem az előző időszakban,

Miley Cyrus énekelt End of the World című dala pedig nem csak azért különleges, mert jó és fülbemászó, hanem azért, mert ezen a héten ez lett az első. Azon a hétvégén, ami a nyár utolsó hétvégéje és utolsó top 50-e, így az iskola kezdés előtt. Hát köszi, hogy velem múlattátok az időt, és találkozzunk akkor a tanévkezdésben is. Jövő héten szombaton is lesz majd top 50, és várlak vissza benneteket. Olasz Gabi vagyok, használjátok még ki a nyár hátralevő részét. Szép estét és jó hétvégét! Csókolom! Ez volt a

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház,

0: 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: reklámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, António Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke Budapesten, írja az MTI. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöbépítését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Útlezárás és forgalomkorlátozás lesz holnap Pakson. Vasárnap reggel 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetségtánc műhely rendezvénye miatt, tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es jelű és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon fognak közlekedni. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan induló járatok a Táncsics Mihály utcán keresztül fognak járni. Az érintett járatok esetében minden irányban ki fog maradni a gyógyfürdő megnevezésű megállóhely, helyette a lakótelep irányából közlekedve a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából közlekedve pedig a szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a társaság az utasok számára. A helyiek összefogásával mégis megrendezhetik a szüreti napokat Tamásiban, miután a városvezetés a hét közepén még a program törléséről döntött. Csütörtök este a városvezetés a szüreti napok elmaradásáról hozott döntést. Porga Ferenc polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai körül kialakult vádaskodó közhangulat miatt a Tamási Városért Közalapítvány teljes kuratóriuma lemondott. A döntést követően a helyiek szervezkedni kezdtek a közösségi médiában, és számos felajánlás érkezett a rendezvény megmentésére. A reakciókra válaszolva Porga Ferenc polgármester videóüzenetben javasolta, tegyék félre a sérelmeket és a pártpolitikát, és a tamásiak közösen szervezzék meg a szüreti napokat. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa-György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságossá tegyék az iskolakezdést.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: parceiros.
1: Mind a piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat,

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a Központi Gyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. Pénteken a helyszínen tekintette meg a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás, vagyis a TEIT küldöttsége a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító Dunai Fenék küszöb építését. A Duna medrében épülő műtárgy célja, hogy rendkívül alacsony vízállás esetén is garantálja az atomerőmű üzembiztonságát. A vízügyi szakemberek, a mérnökök, a honvédség és az erőmű munkatársainak összehangolt munkájának köszönhetően a munkálatok előre haladtával már mérhetően emelkedett a folyóvíz szintje a térségben. A TEIT ellenőrző csoportja és vezetősége dr. Kovács Antal, a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójának és Burenszki István műszaki főszakértőnek a részletes tájékoztatása alapján a helyszínen győződött meg a beruházás műszaki megoldásairól. A küldöttség kiemelte, a térségben élők biztonsága és bizalma szempontjából kulcsfontosságú a mostanihoz hasonló nyílt párbeszéd és a hiteles tájékoztatás. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket. Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi Klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában, ma délután 3:43-tól.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltétlenül.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, miután a kormány áfatörvény módosítását kezdeményező előterjesztését az országgyűlés 163 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vita után elfogadta, írja az MTI. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormány az áfa csökkentést azzal indokolta, a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2%-ponttal emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körében 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
2: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal, mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
1: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. A helyiek összefogásával mégis megrendezhetik a szüreti napokat Tamásiban, miután a városvezetés a hét közepén még a program törléséről döntött. Csütörtök este a városvezetés a szüreti napok elmaradásáról hozott döntést. Porga Ferenc polgármester a lépést azzal indokolta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai körül kialakult vádaskodó közhangulat miatt a Tamási Városért Közalapítvány teljes kuratóriuma lemondott. A döntést követően a helyiek szervezkedni kezdtek a közösségi médiában, és számos felajánlás érkezett a rendezvény megmentésére. A reakciókra válaszolva Porga Ferenc polgármester videóüzenetben javasolta, tegyék félre a sérelmeket és a pártpolitikát, és a tamásiak közösen szervezzék meg a szüreti napokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A paksi fenékküszöb építése lesz a következőkben a témánk. Itt a Paksi Rádióban szeretnénk minél többeket bemutatni, akik részt vesznek az építkezésen. Ma már mindenki tudja, hogy a honvédség katonái is itt vannak az építkezésen. Szeretettel köszöntöm a második Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred parancsnokát, dr. Csurgó Attilát. Köszönöm, hogy itt van velünk.
2: Tiszteltel köszöntöm szerkesztő asszony, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Megtiszteltetés, hogy el tudott jönni, és annyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy rendkívül nehéz volt időpontot egyeztetni, nagyon feszített a munka, minden másodpercbe van osztva, sokszor még az volt az értésünk, hogy azt se lehet tudni, mi következik a következő órában.
2: Igen, biztos, hogy kívülről ez így néz ki. Azt kell látni, hogy egy olyan védmű épül, ami ugye megváltoztatja a folyónak a medrét, az átfolyási keresztmetszetet csökkentjük, szűkítjük több helyen, és így a folyónak a sodrása, a mederviszonyok gyakorlatilag folyamatosan változnak. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei a helyszínen folyamatosan mérik, elemzik, úgynevezett modelleket futtatnak le, és ezek alapján, a modellek alapján igen, gyakorlatilag majdnem, hogy percről percre változik az, hogy milyen ütemben, mely fázist és mit lehet végrehajtani, és ezt kell rugalmasan kezelnünk, és ez kívülről igen, nézhet ki úgy, mintha nem is mindig tudnánk, hogy mit csinálunk, de tudjuk. Támogatjuk a vízügyi főigazgatóság mérnökeit, szakembereit.
1: Igen, semmiképpen nem akartam arra utalni, hogy úgy néz ki, mintha nem tudnák, hanem az interjúegyeztetés volt bonyolult, mert egy újabb megbeszélés, és egy újabb megbeszélés, és egy újabb konzultáció, akár miniszterelnök úrral, nyilván rengeteg a dolog. A második Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred szentesi központú, ön ennek az ezrednek a parancsnoka, viszont nem csak Szentesről érkeztek katonák, kik dolgoznak itt most, és mennyien Pakson?
2: Így van, gyakorlatilag azt kell látni, hogy maga a fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, anyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopterdandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői, kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egészen részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
1: Igen, és ilyen értelemben akkor tulajdonképpen egy eszközparkot is hoztak a személyes segítségen kívül, mert valóban talán a leglátványosabb eleme ez a bizonyos helikopteres történet, amit ugye miniszterelnök úr is, Magyar Péter többször megmutatott videóban, hogy hogyan zajlik ez a munkálat, amikor a betontömböket úgymond beejtik a Dunába. Hol vannak elszállásolva, és hogyan működik egyébként a munka? Kapnak-e pihenőt? Van-e idő pihenőre, vagy a 30 napban most mindenki megfeszítetten dolgozik?
2: Nem, gyakorlatilag váltásonként mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy a gépkezelő, gépjárművezetők a megfelelő pihenőidőt megkapják. Kalocsán a Miskei úti laktanyában került berendezésre egy konténerekből egy tábor az állomány részére, és azért konténerekből és nem sátorból, hogy a hűtés megfelelőképpen biztosítva legyen. Tehát ezek mind hőszigetelt, légkondicionálóval ellátott konténerek, azért, hogy a pihenést nappal és éjszaka is a váltásoknak megfelelően az állomány részére tudjuk biztosítani, ami nagyon fontos ebben az elmúlt időszakban. Ugye többször 40 fok köré, vagy az fölé is kúszott a hőmérő higanyszála, tehát ezt elsősorban nagyon fontos fontosnak tartjuk, illetve megfelelő élelmezési ellátás a környező laktanyákból érkezik, és azt meleg ebédet biztosítunk az állománynak minden nap, illetve hideg reggelit, hideg vacsorát.
1: Uh-huh. Itt mindenképpen érdemes megjegyezni, vagy én megkérdezném legalábbis, hogy nagyméretű civil összefogás indult ugye Pakson, nagy erőkkel hordják le civilek a pizzákat, az üdítőket, a kávét, még kávéfőzőgép is jutott le, úgy tudom, az építkezésre, hogy segítsük azokat, akik nyilván kapnak ellátmányt és ellátást, a vízügyes kollégák is, de hogyha hozzá tudunk mindezzel járulni, akkor ezzel szívesen hozzájárulunk. A katonaság, illetve a honvédség katonái kapnak mind ebből?
2: Így van, így van. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a felajánlásokért, hiszen a, például csak más nem mondjak, olyan mennyiségű üdítő, kávé érkezett, ami nem csak nekünk, tehát nem csak a katonáknak ad lehetőséget, hanem külön konténert tudtunk berendezni a parton, ahol azok a civil vállalkozók, akik szintén támogatják az építkezés szállítási feladattal minden egyébben, azoknak be tudtunk rendezni ott egy pihenő konténert, ahol hűtőkkel mindennel ellátva meg tudnak állni, tudnak fogyasztani, és ezek mind a feladatok ajánlásokból mennek, illetve azt hozzá tudom tenni, hogy jelen pillanatban is a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint a MOHU-nak a vezérigazgatója Kalocsán találkozik, és mindazokból a palackokból, dobozokból, amik a felajánlásokból jöttek, ezeket a kiürülés után összegyűjtjük, katonák összegyűjtik, és elindul egy program, amivel megpróbálunk egyfajta a palackok összegyűjtéséből keletkezett pénzből segélyt juttatni azoknak a szervezeteknek, akik rászorulnak. Ez a mai napon kerül elindításra ez a program.
1: Hát ez elképesztő. Ez óriási ötlet. Nem tudom, kinek az ötlete volt, és ez publikus lesz egyébként?
2: Igen, úgy gondolom, hogy bár egy kicsit most elspoilereztem ezt a dolgot, de biztos vagyok benne, hogy a parlamenti államtitkár úr ezt megfelelő fórumokon közzé fogja tenni. Egy órakor van ez a találkozó Kalocsán a laktanyába, itt a Miskei úti laktanyáról beszélek, ahol ez a program elindul, és a MOHU vezérigazgatója személyesen veszi át azokat az eddig összegyűjtött palackokat, aminek a döntő többsége a felajánlásokból, illetve a Magyar Honvédségtől biztosított ellátmányból kerül ki, és nem eldobáljuk, nem szemetelünk, hanem összegyűjtötték a katonák, és felajánlották arra, hogy ez egy olyan számla, egy gyűjtőszámra folyjon be, amivel utána segélyszervezeteket tudunk támogatni.
0: Ez a Paks FM és a

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Egyébként el kell mondjam a hallgatóknak azok kedvét, akik nem tudnák, hogy hát már több mint 3 millió forint értékben vásároltak civilek, különböző, jó, ebben vannak csomagropik is, de elképesztő mennyiségű izolációs italt, vagy pedig valóban üdítőt, ásványvizet, tehát van ott palack.
2: Igen, gyűlik.
1: Ami pedig a fenék küszöb építését illeti, egyébként azt gondolom, hogy számunkra mindenképpen érdekes az is, hogy békeidőben a honvédség katonáit milyen munkálatokra vezénylik ki. Gondolom a fenék küszöb építése egy speciális, ilyen még nem volt, vagy volt hasonló, tud egy-két dolgot mondani, vagy mondhat parancsnok úr?
2: Ilyen jellegű, tehát a fenék küszöb építésével kapcsolatos feladatot értelemszerűen nem hajtottunk végre. Ezt azt hiszem az Országos Vízügyi Főigazgatóság is meg tudja erősíteni, hogy jó néhány évtizede ilyen jellegű művelet nem került végrehajtásra, vagy ha volt is, akkor az sokkal kisebb folyón, sokkal kisebb volumenű feladat volt. A Dunán ilyen jellegű feladatot utoljára Dunakiliti térségében hajtottak végre évtizedekkel ezelőtt. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a műszaki ezred tekintetében az, hogy különböző feladatokat hajtunk végre közösen, akár állami szervezetekkel, akár más civil szervezetekkel, ez nap mint nap történik. Gondoljunk itt annak idején a migrációs válság helyzet kezelésénél a kerítésépítésre, a Vörösiszap katasztrófánál végzett tevékenységünkre. Tehát ezek számunkra majdnem, hogy mindennapos feladatok. Nem a fenék küszöb építés, értelemszerűen, ma ez, holnap majd valószínűleg valami más. A katonát mindig arra készítjük föl, hogy a legleletetlenebb helyzetekben is a legváratlanabb feladatokat is képes legyen végrehajtani.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért is fontos erről beszélni, mert valóban a többi munkálat, amelyben a katonák részt vesznek, nem kap ekkora sajtónyilvánosságot, mint mondjuk ez, de azt hiszem, hogy jó arra, hogy felhívja a figyelmet, hogy mennyi mindenben vesznek részt. Egyébként elmondom a hallgatóinknak, hogy MH II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred címen Facebook oldala is van az ön ezredének, és a többi zászlóaljaknak is, és ezredeknek. Érdemes követni egyébként, és most is látom, hogy folyamatosan látjuk napuk óta, hogy folyamatosan teszik közzé ugyanúgy a videókat az építkezésről. Ezeket azért jó tudni, már ami publikus, és tudhatjuk.
2: Így van. Ahogy mondtam az előbb is, amikor arról beszéltem, hogy a műszaki katona persze gépkezelő végzi ott a fenéküszöb építését, de az alakulat sajtó tisztje most is itt áll mellettem, támogat a munkámban, és végzik azt a háttérmunkát, ami az ő feladatuk. Tehát mindenki végzi azt a munkát, amire kiképezték, ami az alaprendeltetéséből adódik. Legyen ez a Facebook oldal kezelése, vagy az ahhoz történő anyagok elkészítése, vagy legyen az egy műszaki gépnek a kezelése, és ezzel az odaérkező dömpereknek a kővel történő megrakása.
1: Van. Ami a fenék küszöb építkezést vagy építést illeti, az elmúlt napokból van esetleg valami történet vagy sztori, amit szívesen parancsnok úr megoszt velünk, ahogy a katonák dolgoznak, vagy akár tényleg erejükön felül valaki teljesít, miközben mindenki helytáll. Bocsánat, nem szóltam előre, hogy kérdeznék egy ilyet, és látom, hogy gondolkodik, de bármilyen rövid kis mikrotörténetnek szívesen.
2: Igen, tehát az első, az ilyen jellegű feladatoknál, mikor például itt most ugye az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberével, akit bár így úgy mondom, hogy Országos Vízügyi Főigazgatóság, itt is meg kell említenünk, hogy itt a bajai, a kalocsai, a pécsi, a különböző szakaszmérnökség munkatársai ugyanígy itt dolgoznak velünk, és akár Gyulától Kalocsáig több szakaszmérnökségnek a szakemberei itt dolgoznak váltásokban ugyanúgy velünk. Az első néhány napnak a hozadéka mindig az összecsiszolódás. Hogy megértsük egymást, hogy mindenki megértse, hogy ki az, akit támogatni kell, és ki az, aki támogat. És ugye a katonáknál egyértelmű, hogy a parancsnokra néznek, a parancsnoktól várják azt, hogy elmondja, hogy mi a feladat. A parancsnok például ebben az esetben pedig a vízügyi szakemberre néz, itt a mi esetünkben a Balparton, Duna-Szent Benedek Dunaparti részén Benc Zoltán úrra nézek, aki nekem elmondja, hogy mi a vízügynek az elvárása, hogy mit kell tennünk, miben tudjuk őket támogatni. ez a néhány nap, ez mindig egy kicsit, hogy is mondjam, csak hát nem konfliktusmentes, mondjuk úgy, amíg mindenki megérti, hogy merre és kivel hogyan kell együtt dolgoznunk, de például a néhány perccel ezelőtt befejezett megbeszélés már azt mutatta, hogy teljesen harmonikus az együttműködés, és rugalmasan tudjuk azt kezelni, hogy amit elmondtam, mérik a víznek a különböző adatait, és ahogy változik, úgy változtatják a tervet, nekünk úgy kell adaptálódni a feladathoz.
1: Igen, és köszönöm, hogy említette ugye a Honvédség Műszaki Egység kifejezetten a Duna balpartján, tehát a Duna Szent Benedett két térségben dolgoznak. Egyébként pedig hát nekünk is úgy tűnik innen Paksról, hogy éjjel-nappal zajlik a munka. Ez így van?
2: Így van, így van. Sőt, most amikor már a végső fázisban vagyunk, tehát néhány 10 méter hiányzik ahhoz, hogy teljesen zárjuk a védművet, ami azt jelenti, hogy jelentősen beszűkítettük az átfolyási keresztmetszetét a folyónak. Ez ugye egy nagymérvű víznek a nagymérvű gyorsulását okozta. Tehát itt most teljesen éjszaka is összehangolt folyamatnak kell zajlani mind a két parton, azért, hogy egymás munkáját ne hátráltassuk, és ne okozzunk olyan vízsebesség növekedést akár a jobb parton, akár a bal parton, hogy az egyik oldalnak is megnehezíti a munkáját.
1: Igen. Egy utolsó kérdést engedjen meg, parancsnok úr. Hány napja tartózkodik Pakson, és mikor volt utoljára otthon Szentesen?
2: Az, hogy mikor voltam utoljára otthon Szentesen, én egyébként Budapesten élek.
1: Ja.
2: Az alakulat Szentesen van, Szentesen született mindenki a családomból is, de Szentesen addig laktunk, amíg Pesten dolgoztam, tehát mindig az ingázás jutott osztályrejszül. De tegnap voltam például Szentesen, különböző papírok és egyéb adminisztratív teendők miatt, úgyhogy édesapámat például meg tudtam látogatni, de az este aztán Pestre is eljutottam, úgyhogy a családdal is tudtam néhány órát tölteni. Gyakorlatilag 13-a volt az az első nap, amikor a túlparton Duna-Szentbenedeken megjelentünk, és elkezdtük felmérni azt, hogy milyen utakat kell kialakítani, milyen karbantartási munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy ott a parton a depót ki tudjuk alakítani, hogy a munkaterülethez le tudjunk jutni, illetve magát a munkaterületet berendezzük.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a vonalban Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetője. Szia Györgyi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóinak!
1: Nagyon régen beszéltünk már szerintem valamikor még a tavasszal, és azóta volt egy nyár, hogy telt?
2: Igen, én is úgy emlékszem, hogy ott valamikor nyár elején beszélgettünk arról, hogy egy picit majd eltűnünk most. Hát köszönöm a kérdést, nagyon jól telt a nyarunk, túl vagyunk három táboron. Közben itt a táborozás ideje alatt sikerült egy kicsit pihennünk is, úgyhogy készülünk az őszi programjainkra, és várjuk a látogatókat a programokra.
1: Na és hát amiről ma fogunk beszélni, az nem más, mint a Bárka Fesztivál. Ugye két nagy rendezvényetek van általában egy évben Tolnán, az egyik az a Tolna Városnapja, ami szintén egy kétnapos rendezvény, és a másik pedig a Bárka Fesztivál, ami most szeptember 11 és 12-én lesz, ha jól emlékszem, ugye?
2: Igen, szeptember 11-12, ez egy péntek és szombati nap. Hát leköltözik a fél város szerintem a Dunapartra, az Altaripa szabadidőparkba.
1: Az Altaripa, azok kedvéért, akik mondjuk lehet, hogy éppen a túlpartról hallgatnak bennünket, mondjuk el, hogy az Altaripa szabadidőparkban mi minden van, mert egyébként egy nagyon jó kis helyről beszélünk, és tényleg egy ilyen igazán kellemes családi programoknak és mindenféle fesztiváloknak egy tök jó kis helyszín, úgyhogy ha valaki nem ismerné, hogy Tolnán mit akar az Altaripa szabadidőpark, akkor meséljünk egy picit róla nekik.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Ugye hol Dunaparton vagyunk mi, Tolnán, Tolna történetének egy nagy csapása volt, amikor a Duna szabályozása elvitte a várostól a Dunát, úgyhogy most nekünk csak egy hol Dunapartunk maradt. A Dunaparton van egy ikonikus emlékünk, a Bárka. Ezért is kapta a nevét a rendezvényünk, Bárka Fesztivál. Ugye régen a bárkából lehetett halat vásárolni, és több mint 5 éve felújításra került a szabadidőpark. Egy remek játszótér van a gyerekek számára, egy ilyen szellős, ligetes terület, büfével, egy szabadtéri színpaddal, úgyhogy mi ezt a területet fogjuk majd szeptember 11-én pénteken belakni, úgy, hogy már 18 órakor kezdődő programjainkra várjuk a közönséget. Kulturált környezetben, nagyon szép, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
1: Abszolút, ezt meg tudom erősíteni, és a játszótérhez még annyit, hogy egy fantasztikus hajó van ott a gyerekeknek, tényleg egy annyira élményszerűvé teszi szerintem ott a játékot a gyerekeknek, hogy le a kalappal a tervezői előtt és azok előtt, akik ezt megcsinálták. Na de akkor nézzük tehát a Bárka Fesztiválnak a programjait. Ugye kétnapos a rendezvény, szeptember 11-én pénteken indul, 18 órakor. Milyen programmal kezdtek?
2: Szeptember 11-e, amint mondtad már, igen, gyakorlatilag mi ott az egész délelőtt, délután azzal telik, hogy belakjuk a teret, megérkeznek a társ közreműködőink, hiszen egy ilyen rendezvényt kiszolgáló személyzet nélkül nem tudunk, vendéglátósok nélkül nem tudunk megtartani, úgyhogy 18 órára mindennel készen leszünk, és egy mazsorett bevonulással kezdődik az egész program. A Laguna Mazsorett tánccsoport fog nálunk föllépni, majd ezt követően egy helyi zenekar 18 óra 30-kor, a szólamzenekar fog föllépni, majd őt követi Edo, és a sztár fellépőnk ezen a napon Méringer. Nagyon-nagyon várják a tolnai fiatalok őt, és szerintem környező településekről is, és az ő koncertjét követően pedig a Candyman duó egy igazi rock and roll partit fog varázsolni nekünk a Dunapartra.
1: Ez nagyon jól hangzik. A Laguna Mazsorett Tánc és Sport Egyesületről mit kell tudni, ők egy tolnai csapat?
2: Nem, ők azt hiszem, hogy Iregszemcséről fognak hozzánk érkezni. Egy profi táncosok, úgyhogy nagyon várjuk. Minden évben valami kis újítást próbálunk bevinni a programsorozatban. Most arra gondoltunk, hogy akkor az idén legyenek ők a pénteki napon.
1: Szuper. És a Szólam zenekar pedig csak a ugye 18.30-kor kezd, és a név írásából következtetek, de lehet, hogy rosszul, hogy ők ilyen szólos zenét játszanak, mert ugye Szólam, tehát így írják az, a nevüket, és ebből gondolnám, de lehet, hogy rosszul gondolom.
2: Ő egy nagyon-nagyon fiatal, kis tehetséges csapat, az egyik tolnai iskolának a kis csapata, zenekara, úgyhogy ők fognak fellépni. Nagyon szeretjük őket, ahol lehetőség nyílik rá, akkor hívjuk őket. Úgyhogy kis nagyon, kis feltörekvő kis csapat.
1: De azt tudjuk, hogy milyen típusú zenét játszanak? Tehát rock, soul, nem tudom, R&B, vegyes?
2: Vegyes?
1: Na jó, oké. Jó, de szuper jól hangzik egyébként, hogy gyerekek, vagy hát egy fiatalok már összeálltak egy zenekarba és játszanak. Oké. Hát ugye Meringer Marcit nem kell senkinek bemutatni, itt Pakson is az augusztus 20-ai ünnepség sorozaton fellépett, és hát szenzációs koncertet adott, úgyhogy szerintem a paksi fiatalok is sokan fognak átmenni Tolnára, mert hogy Meringer Marciért szerintem innen a környékről is, sőt, nem csak a környékről, hozzánk Kisújszállásról is érkeztek rajongók, úgyhogy szerintem nálatok is az országból mindenhonnan fognak jönni. És akkor ugye mondtad, hogy 22 óra 30-tól a Candyman duó lép fel, ők milyen típusú zenét játszanak? Mit kell tőlük, mire számíthatunk?
2: Többnyire rock and roll zenét játszanak, egy kicsit ezt, kicsit azt, de a fő profiljuk az a rock and roll, úgyhogy ha jó idő lesz, akkor szerintem a közönség nagyon jól fog szórakozni. Egy ilyen utca bálszerűségre gondolunk mi, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, és akkor már igazából egy picit az este folyamán hangolódtok ezzel egyébként a másnapi programokra, mert ahogy néztem a programsorozatot, a második nap egy kicsit rokkosabb lesz, de azért ne szaladjunk még ennyire előre, nézzük először is, hogy szeptember 12-én szombaton délelőtt milyen programmal készültök.
2: Igen, hagyomány nálunk az, hogy a Bárka Fesztiválhoz tartozik egy halfőzőverseny. Már hetekkel ezelőtt meghirdettük, csapatok jelentkezését várjuk. Kisebb-nagyobb csapatok jöhetnek, lent a szabadidőpark árnyas területét ők fogják majd belakni 12-én szombaton reggel 8 órától lehet elfoglalni a helyeket, és akkor indulhat a halfőzés. Dél körül kell készen lenni az elkészült ételeknek, szakavatott zsűri fogja majd bírálni az ételeket, és hát ugye ennek lesz egy eredményhirdetése, mindig nagyon-nagyon jó hangulatban, nagyon jó kedvel zajlik, nagyon várjuk mi is ezt, hiszen hatalmas terünk van ehhez a programhoz is, és hát hál' Istennek van is elég jelentkező rá, tavaly több mint, ez a évente több csapat jelentkezik, tavaly túlléptük a 30 fős csapatot, ez ilyen 200-250 embert jelent, úgyhogy ők vannak ott ilyen 1-2-3 óráig, és hát igazándiból, ha jó idő van, akkor meg lesz hozzá jó hangulat.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Of élesztő.
1: Élesztő!
0: A Pax FM-en.
2: Bár egyébként szerintem, akik ilyen jó kis társaságok, akik szeretnek ilyen versenyekre benevezni, azok még, hogyha kevésbé jó az idő, akkor is tök jól el vannak. Na de jó idő lesz, ugyanis az időkép előrejelzése szerint visszajön megint a kánikula, úgyhogy ilyen 34-5 fok lesz, nem lesz szerintem ebben hiba, és akkor 4 órakor megkezdődnek a zenés programok.
3: Igen. Megkezdődik a színpadi produkció, és közben már ugye a játszótér környékén a gyerekeknek is készülünk programokkal, majd arról még beszéljünk.
2: Okay.
3: A kerámia zenekar fog fellépni, aztán újdonságként a kerámia zenekart követi egy kerékpár bemutató show, ilyenünk sem volt még. Ugye a szabadtéri színpadunk előtt van egy leaszfaltozott pályarész, ők ott fogják bemutatni produkciójukat. Nagyon-nagyon várjuk őket, hiszen ez is ilyen nagyon lendületes, nagyon fiatalos, hát olykor-olykor szerintem extravagáns, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz vele, hogy fognak bemutatkozni nekünk, és akkor 18 órakor a másik tolnai helyi fiatal csapat, a Rockwave fog színpadra állni. Ők már egy ilyen főiskolás csapat. Nagyon-nagyon jó rockzenét játszanak, úgyhogy jó előzenekara lesz majd a folytatásnak. És ne feledkezzünk meg, hogy ha megfelelő vízállás van, tegnap voltam lent a Dunaparton, és most egyelőre megfelelő a vízállás, tolnai sárkányhajósok fognak evesztetni ott a nap folyamán. Akinek van kedve, akkor a sárkányhajózást is kipróbálhatja, és ahogy szépen besötétedünk, akkor majd ők egy lámpás felvonulásra végig eveznek a Dunaparton, és akkor mire besötétedik, addigra megérkeznek hozzánk a ledes gólyalábasok. Ők már ott a fűves területen fognak egy bemutatót tartani, hiszen közben meg fog érkezni a sztárfellépőnk, a Lord zenekar, aki megkezdi az előkészületeket az esti koncerthez, és hogy addig is nem maradjanak a közönségünk nem maradjon program nélkül, addig lehet nézni a gólyalábasokat, úgyhogy számítunk egy fergeteges Lord koncertre, ide is nagyon sok embert várunk, és őket követi a Sisa Café, akik itt, hát helyi zenekarnak mondható, Tolna megyei zenekarnak mondható, a Szabó Dávid és csapata. Őket se kell szerintem senkinek külön bemutatni, hiszen fesztiválról fesztiválra járnak a megyében, illetve a megyén túl is. Úgyhogy most Dávidékat kértük meg, hogy folytassák a partit egy saját produkcióval.
2: Így van, hát ők is szenzációsak valóban. A kerámia zenekart, aki nem ismerné, ugye ők is ilyen rockosabb zenét játszanak, és Nagy Hunor, Mezősi Laci és a Zsolnai tesók, Bea és Ági vannak benne, nagyon jó kis zenét játszanak, például a Gerjani Dunarok motoros találkozón is ott voltak, és igen, a többiek, akiket pedig bemutattál, a The Rockwave például itt lesz majd, ha jól emlékszem, a paksi borbálán is, úgyhogy ha valakinek itt esetleg megtetszik, akkor Tolnán, tehát szeptember 12-én 18 órakor hallhatja őket. Hát a Lordot pedig nem kell senkinek bemutatni, a 70-es évek óta ott vannak a rock élvonalában, és ahogy ők szokták mondani, Szombathelyről hozzák a fényt. Úgyhogy nagyon, nagyon jó koncerteket szoktak adni. A Szabó Dávid meg, hát ugye Szabó Dávidot megint csak nem kell bemutatni, mindig el szoktam mondani, hogy CD minőségben képes énekelni élőben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jó kis nap lesz. És akkor a kiegészítő programokról is beszéljünk, amit már említettél, mert hogy nagyon sok mindennel várjátok a gyerekeket is.
3: Igen, szó volt már arról, hogy van egy remek játszóterünk, de mivel sok gyerkőcöt is várunk erre a napra, ezért őneki is készülünk külön programmal. Jön hozzánk a Szemet Lovasudvar, ők szinte az összes szabadtéri rendezvényünkön ott vannak, amit a Dunaparton rendezünk, egy pónilovaglásra nyílik lehetőség. aztán a helyi egyesületek közül már a sárkányhajózásról volt szó, de a sakklubnak a vezetője is egy kis sakkpartit várja, vagy sakkozásra várja az érdeklődőket, családokat, fiatalokat, egy árnyas helyet fogunk nekik is biztosítani, és természetesen a társasjátékosokat is szeretettel várjuk erre a napra. Ők különböző társasjátékkal készülnek, aztán lesz kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár. Uh-huh. Úgyhogy ez várja a gyerekeket 4 órától sötétedésig. Úgyhogy, és közben a büfések is már ugye mondtam, hogy péntektől ott lesznek. A gringó bár várja ételekkel, a kardos kültös kalács, Timiék várják kültös kalácssal a közönséget, a Cemmel stand is jelen lesz ezen a rendezvényen, illetve a koktélpatika, és nagyon szeretjük még a helyi borászt, a Tolnai Borház is megjelenik ezen a rendezvényen, úgyhogy szerintem minden jóban részesül az a személy, aki ellátogat erre a rendezvényünkre.
2: Hát ebben szinte biztos vagyok, tényleg fantasztikusan jó programot állítottatok össze, és azért azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ez a program ingyenes, tehát nem kell rá jegyet venni.
3: Igen. Ez jó. Egy szabadtéri rendezvény. Aki nem tudja, Tolna és Bogyiszló között

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel, António Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke Budapesten, írja az MTI. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 20

0: 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a Paksi Hajnal és Rózsa utcák felújítása. A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
1: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, aki fel nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük a kormányzattal. Mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. A közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek föl a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
0: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdot és a környező településeket érintő kerékpáros fejlesztés. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonal kijelöléséről tartottak tervezői egyeztetést. Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének tájékoztatása szerint a TOP Plus program keretében megvalósuló útvonal a szekszárdi Domb és Borvidéken keresztül Alsónána, Decs, Kakasd és Szálka településeket is érinti. A tervezett hálózat olyan népszerű turisztikai célpontokat köt majd össze, mint a Bati kereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mausz kápolna. A település vezetők célja, hogy térségi összefogással adjanak új lendületet az aktív turizmusnak. Közölték, a tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti és véleményezheti a részletes elképzeléseket. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságossá tegyék az iskolakezdést.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
3: Elindulok az utamra.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés, írja az MTI. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő pedig tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztásuk után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az MVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Magyar Péter miniszterelnök később közölte, a hivatal vezetőinek elrendelték 24 órás rendőri védelmét. 2026. júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal 4,5%-ra nőtt, írja az MTI a Központi Statisztikai Hivatal pénteki jelentése alapján. A tavaly júliusihoz viszonyítva foglalkoztatottak száma 37.000-re csökkent, a munkanélküliek száma 11.300-zal nőtt, a ráta 0,2% ponttal emelkedett. A május-júliusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 15-74 évesek körébe 4.651.000 volt, 29.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, szerdán délután írták alá azt a kivitelezési szerződést, mellyel hamarosan megindulhat a paksi hajnal és Rózsa utcák felújítása.

0: A projekt megvalósításáról szóló kontraktust Nagy Balázs alpolgármester, valamint Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Ügyvezetője írta alá. A szerződés kötésen részt vett Varga Róbert, a projekt műszaki ellenőre is, aki a beruházás során felmerülő útlezárásokról és a közműhálózat felújításának részleteiről is beszélt.
1: Kivitelezés kezdetekor akár lakossági fórumon, de lakossági fórum nélkül is ki fogjuk értesíteni a lakosságot elérhetőséggel, hogy itt egy állandó műszaki vezető lesz, aki kint lesz, akit lehet nyugodtan hívni, bármiféle akadály vagy kérdésük van. Maga a munkának a szépsége, a nehézsége is, ugye egy nagyon-nagyon szűk utcáról beszélünk, ahol közműveket kell kiváltani, és a közművek is gyakorlatilag meglévő útburkolat egyik oldalára esnek, tehát teljes zárásban kell gondolkodni, ezt egyeztetjük az önkormányzattal. Mindent el kell bontani, utána lehet nekiállni a közművek cseréjének. Közművekkel kapcsolatos akadályok vagy nehézségek, amikor esetlegesen áramszünet vagy az ivóvízellátásban lesznek szakaszos időszakos szüneteltetések vagy szünetek, ezt mindig külön ki fogjuk a szolgáltatóval együtt értesíteni az érintett ingatlanokat. Ezek zömében, amikor az élőrekötések mennek, főleg a víz tekintetében, akkor lesznek rövidebb időszakok.
0: Az önkormányzat a Hajnal utca rekonstrukciójával kapcsolatos lakossági fórumot szeptember 2-án szerdán délután 5 órakor tartja majd. A munkaterületet pedig szeptember 7-én hétfőn délután 1 órakor adják át a kivitelező részére. Nyilvános adományosztással segíti a tanévkezdést a Paksi Szivárvány Egyesület Angyal Kommandó csapata. Az akcióra augusztus 31-én hétfőn délután 4 és 5 óra között kerül sor a Dózsa György út 96 szám alatti adománypontban. A választékban iskolatáskák, tanszerek, valamint ruhák és cipők is megtalálhatók. A szervezet célja, hogy a felajánlásokkal minden gyermek számára megkönnyítsék és biztonságosá tegyék az iskolakezdést.
2: És most sporthírek a Paksetemen.
0: Távozik a PFC-től Zeke Mário, jelentette be weboldalán a Paksi NB1-es futballcsapat. A Paksi klub és az Újpest FC pénteken megegyezett Zeke Mário játékjogát illetően, így a védő egy év után búcsúzik a Pakstól. Zeke 2021 nyarán csatlakozott a klubhoz, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak. Az elmúlt egy évben 29 bajnoki és 8 nemzetközi mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken pedig egy góllal és 3 gólpasszal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. Gólját az emlékezetes DVSC elleni 5-2-es hazai győzelem alkalmával szerezte. A klubváltásról Zeke Mário is nyilatkozott a klub weboldalán. Igazán pozitív időszak van mögöttem, tartalmas egy éven volt Pakson. Harmadik helyet ünnepelhettünk a bajnokságban, ami fantasztikus volt. Úgy érzem, sok területen tudtam rengeteget előrelépni, így kifejezetten élveztem a tavalyi szezont, a paksi légkört. Remek embereket ismertem meg, mindenkiről csak kellemes emlékeket viszek magammal, és további eredményes szezonokat kívánok a klubnak. Köszönöm a szurkolók szeretetét, támogatását, mindig bíztak bennem, nekik a legjobbat kívánom a jövőben, fogalmazott a távozó védőjátékos. A PFC az OTP Bankligában ma délután lép pályára bajnokin ismét a Nyíregyháza otthonában ma délután 3:43-tól.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágerére.

Either you're mine or you're not. Make up your